Palestrina kompozíciója hangzott el a Marcel pápa miséje részletei. August Söderman egyike azon svéd zeneszerzőknek, akik a romantika korában dolgoztak. Ez a komponista 44 évet élt, Stockholmban dolgozott, mint színházi karmester. Műve után Alice Tenier Ave Maria című kórusműve szól.

Alice Tegnér Ave Mária című kórusművét énekelte a svéd rádió énekara, előtte pedig Johann August Södermantól hallottuk az Agnus Deit. Södermann egyébként nagyon sokat tett Schumann, Wagner és Liszt népszerűsítéséért Svédországban. Krzysztof Penderecki kórusműve következik, az Agnus Dei.

Penderecki kórusműve hangzott el az Agnus Dei. Penderecki pályafutása során 3 Grammy-díjat is nyert, korszakalkotó filmekből is ismerhetjük a zenéjét, és nélküle teljesen más lenne a mai európai kortárzene. Alma Mahler 2 kórusműve következik, a Csöndes város és a Nyári éj.

Alma Mahler két kórusművét énekelte a svéd rádió énekkara, azt hiszem mindenki ismeri ezt a nevet, Alma Schindler, a későbbi Alma Mahler Werfel, a múzsák múzsájához hasonlítható három zsenivel is házasságban élt. Frank Martin kettős kórusait miséjének Sanctus tétele következik, majd Arne Melnes zenéje.

A 2002-ig élt Arne Melnes kórus művét hallottuk, előtte pedig Frank Martin Sanctusát egy miséből, ez kettős kórusra íródott. Most Ligeti György három fantáziája következik, amely Friedrich Hölderlin verseire készült.

Ligeti György három fantáziáját hallottuk, amelyek Hölderlin versekre készültek. A költő életét tragikusan beárnyékolt a súlyos lelki betegsége, teljes elszigeteltségben élt. A svéd rádió énekkara ezután Hans Gifors, majd Francis Poulenc egy-egy kórusművét szólaltatta meg.

Francis Poulenc Paul Éluard verseire készült emberi arckantátájának egyik tétele hangzott el, előtte pedig a Bánák nem sírnak első éneke, ennek szerzője Hans Gefors. Egyébként kettőjük közül gondolom kitalálták Poulenc a híresebb. A ráadás Volker Rabe Rondes című kórusműve volt.

Folke Rabe Rondes című kórusművét énekelte a svéd rádió énekkara vezényelt Kaspar Sputnins. Most Frescobaldi 5. kanconáját halljuk. A zeneszerzőt az olasz Bachnak is emlegették az utódok, ezzel rendkívüli ellenpontozó tudását ismerték el, egyébként nagyon sok jelentős művet is alkotott.

Girolamo Frescobaldi 5. kanconáját, a kölni Musica Fiata adta elő, vezényelt Roland Wilson. Frescobaldi gyakran dolgozta fel ugyanazt a témát, azt mondták, hogy a variáció egyik legnagyobb mestere, különböző táncok stílusában, ritmusában képes volt többször kidolgozni egy dallamot. Sibeliustól a 2. szimfónia következik.

Sibelius opusz 43-as második szimfóniáját játszotta a norvég rádiózenekar Ole Christian Rüd irányításával. Sibelius első két szimfóniája még jellegzetesen romantikus zene, Csajkovszkij, Bruckner, Brahms, néha Beethoven szelleme tűnik fel a háttérben. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Johann Christian Bach opusz 11-es F-dur kvintettje szól a Notturno következő blokkjának elején. Mozart ettől a komponistától tanulta meg, hogy lehet órák alatt kamaraművet vagy hetek alatt operát írni. Az elegancia, a melódiák tisztasága, a zene gyengéd, lágy, elbájoló karaktere, a zenei szépség előjoga a drámai erővel szemben, mind Johann Christian Bach zenéjének sajátossága. Egyébként ő volt Johann Sebastian Bach legkisebb fia, és legendás volt barátsága Mozarttal, sosem féltékenykedtek egymásra, egymásról mindig elismerően nyilatkoztak. A Musica Petropolitana együttes játszik.

Johann Christian Bach F-dur kvintettjét hallottuk a Musica Petropolitana előadásában. Manuel de Falla 1910 körül írta meg az Éj a spanyol kertekben című szimfonikus impresszióit. A komponista anyja tehetsége zongorista volt, ő tanította a fiát. A zongora szólót most Jelena Baskirova játsza.

Manuel de Falla Éj a spanyol kertekben című szimfonikus impresszióját hallottuk, előadta Jelena Baskirova és a lengyel Rádió Katowicei szimfonikus zenekara. Azzal a céllal készült a mű, hogy, idézem a szerzőt, helyek, élmények és érzelmek emlékét idézze fel. Chris Williams-től következik a tengeri vázlatok.

Grace Williams muzsikáját hallottuk, az 1944-ben készült Tengeri vázlatokat a Manitoba kamarazenekar játszott. Ez a zeneszerző hölgy muzikális családból származott, Velszi származású volt, férje apja is tanáremberként dolgozott. Most Tomás Tallis motettáját halljuk.

Thomas Tallis nagyon híres motettája hangzott el, a Spem im Allium. Ez egy 40 szólamú motetta. Egyébként azt olvastam, hogy Tallis legtöbb szerzeménye borongós és meditatív hangvételű. Az biztos, hogy ezt tette őt igazán híressé. Genevieve Kalam zeneműve következik. A világ szélén.

világ szélén. Geneviève Calame kompozícióját a Bieni Szimfonikus Zenekar adta elő, vezényelt Franco Trinca. A notturno célja, hogy olyan szerzők muzsikája is felcsendüljön, akiknek nevével a hétköznapokon ritkán találkozunk, pedig kiválóak. Gustav Holst Szent Pász fittyével folytatjuk a notturnót.

Gustav Holst Saint-Pál szvitjét a Hexagon együttes adta elő. A négytételes Saint-Pál szvit könnyen érthető és elragadó zene. Ray Vaughan Williams és Holst mindig megmutatta egymásnak a készülő műveket, és meg is bírálták egymás darabjait. Most Schumanntól következik a három fantázia darab.

Alec Frank Jamil és Simon Smith adta elő. Egy szerény párizsi szállodaszobában írta Richard Wagner a Nürnbergi mesterdalnokok verses szövegét, amely a művészek és a társadalom konfliktusát ábrázolja. Az előjátékot halljuk az első felvonásból.

Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájának remek előjátékát hallottuk. Befejezésünkben a Barbara Strozzi szerelme zenéjét hallgatjuk meg, és javaslom, ne kapcsoljanak sehová, hiszen azonnal kezdődik a muzsikáló reggel. Előtte elbúcsúzom Katona Márta és Mátyus Ottó nevében is Németh Attilát hallották.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bessenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentése, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállást, miután az osztrák vízgyűjtő területeken eleredt az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése, az elmúlt napokban jelentette ki a belügyminiszter. Posvai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond, az előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tartja meg. A Tisza párt parlamenti képviselő csoportja holnap szavaz az államfőre jelöltjéről. A kiválasztás még folyamatban van, a cél, hogy a képviselők több lehetőség közül választhassanak. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Súlyog Tamás tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 ezer forintot iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, míg a tanévkezdet előtt a második 50 ezer forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Zárva tart az Országos Széchenyi Könyvtár ma és holnap a hőség miatt. Az intézmény közösségi oldalán közölte, szolgáltatásaik ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek. Legközelebb kedden a nyári nyitvatartás szerint várják az olvasókat. Enyedi Ildikó alkotását, a Csendes barátot is jelölték a Nemzetközi Filmkritikusok díjára. A 80 ország filmes szakembere által odaítélt díjat a jövő hónapban megrendezendő San Sebastiani Filmfesztiválon adják át. A Csendes barátot eddig több mint 50 ezeren látták a hazai mozikban. Holnap kezdődik a 25. Hétrét Országfesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A fesztivál keretében hétfőn ünneplik a Dal költészet napját, amelynek idén Bereményi Géza életműve áll a középpontban. Végül az időjárásról, jelenleg 19 és 27 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 27 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, de a Duna mentén és északkeleten előfordulhatnak felhősebb tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 30-35, késveste 19-27 fok várható, a Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tisza tó 29 fokos.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: Ma kora délután a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. A hangversenyen női energiák összpontosulnak a bolgár Deljana Lazarova vezényletével, aki a fiatal moldovai hegedűművész Lilia Pocsitáris szólójával Dvorzsák népszerű hegedűversenyét is vezényli. tavaly októberi felvétel a Zeneakadémiáról, ma 13 óra 34 perckor, a Bartók Rádióban. A Mesterek órája szombati adásában Rádu Lupu zongorázik. A román zongorista 1966 és 69 között a világ három leghíresebb zongora versenyén, a Van Cliburn, a George Enescu nemzetközi zongora versenyen és a Leedsi nemzetközi pianoforte versenyen nyert első díjat, mely megalapozta karrierjét. Mesterek órája. Rádu Lupu. Szombaton 11 órakor a Bartók Rádióban.
4: Hey, Pancho!
1: A muzsikus legendák adásában Melis György énekművész életét és munkásságát idézzük fel.
5: Működésem három alapkövetelményének tartom, tisztán énekelni, szépen beszélni és meggyőzően játszani. A három szervesen összefügg.
1: Muzsikus legendák. Vasárnap 18 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
6: Lendületes péntek reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Szabó Péter, én Szejlő Dénes vagyok. Antonio Vivaldi G-dur koncertójával indítjuk a zenehallgatást itt a mai muzsikáló reggelben, a Collegium Musicum játszik.

Antonio Vivaldi G-dur koncertóját hallottuk, a Collegium Musicum játszott. Johannes Brahms második szimfóniájának negyedik tétele következik, a berlini filharmonikusok játszanak, vezénnyel Claudio Abbado.

Brahms második szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a berlini filharmonikusok játszottak, Claudio Abbado vezényelt. Most Luigi Boccherini következik, aki egyszer írt egy darabot, amit harmadik Károly király egy kicsit hosszúnak talált. Azt javasolta, hogy az egyik részt azt vágják meg, dobják ki, vagy rövidítsék le. Erre mit csinált Boccherini? Inkább megismételte. Csak azért se. Akár igaz ez a történet, akár nem. Nekem tetszik. Most a B-dur kvintett második tételét Jean-Pierre Rampal, Régis Pasquier, Bruno Pasquier, Roland Pidou és Mathilde Sternál játsza.

Luigi Boccherini B-dur kvintettjének második tételét hallottuk, Jean-Pierre Rampal, Regis Pasquier, Bruno Pasquier, Roland Pidou és Mathilde Sterna előadását élvezhetük. Ez volt a második tétel, az Adagio. Nem volt ez olyan hosszú, szerintem itt nem szóltak bele, hogy legyen rövidebb, ezért nem is ismételtek pluszban. Puccini következik, a Manon Lescaut-ból idézünk, de ne ijedjenek meg. Még nem fog énekelni senki ilyen korán reggel. A második felvonás előjátékát játsza a milánói Giuseppe Verdi zenekar vezénnyel, Riccardo Sai.

0: Puccini Manon Lescujából szólt a második felvonás előjátéka. A milánói Giuseppe Verdi zenekar játszott, vezényelt Riccardo Sai.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Fél hét múlt egy perccel, ilyenkor vers szokott lenni, és most is vers jön. Gábor Miklós mondja, Ápril Lajos egyik versét.

Vadlúd voltam. Valamikor vadlúd voltam, vadludakkal vándoroltam. Nagy tavakért lelkesültem, tengeren is átrepültem. Őszi fényben és homályban felfeltámad régi vágyam, társaimmal útra kelni, fényt és felhőt úszva szelni. Majd, ha végem itt elérem, vadlúd formám visszakérem. Jó barátok, ismerősök, hogyha jönnek bíbor őszök, nézzetek fel majd az égre, égen úszó vadlúd égre, s ezt mondjátok eltűnődve, újra vadlúd lett belőle, s most ott száll a véseregben, hangja szól a fellegekben.

Robert Fuchs D-dur szerenádjának negyedik tételét az Anima Muzi C-kamara zenekar játszotta. Úgy gondolom ez jól illett a Vadlúd voltam című vershez. Áprili Lajos költeményét mondta Gábor Miklós, és hallottuk Nils Holgersson barátjait is. Schubert három zongora darabjából szól most, a harmadik a C-dur, Rudolf Virkunski játszik zongorán.

Schubert három zongora darabjából szólt a harmadik, a C-dur hangnemű, Rudolf Virkosnyinak szólt, a Tapsitta végén ő játszott zongorán, a verssel és a madárhanggal kapcsolatban írja egy hallgató, hogy köszönjük a Baromfi udvar hangjait. Hát na de kérem, szerintem a vadludak most vérig sértődtek. Hogy lehet egy vadludat lebaromfizni? Hát szerintem ne sértegessük őket, mert a végén még nem jönnek haza. Vagy ha hazajönnek, akkor nem V alakban fognak repülni, hanem mondjuk K alakban, mint kikérem magamnak. Handel következik, a B-dur koncertó grosso szól, Ayanna Brown és Jonathan Rhys játszik hegedűn, a St. Martin in the Fields kamarazenekar kíséri őket.

Elhangzott Georg Friedrich Händel B-dur koncertjó grosszója. Opus 3, numero 2. Iona Brown és Jonathan Rhys játszott hegedűn, a St. Martin in the Fields kamarazenekar előadását hallottuk. A 19. században és annak is a második felében a szimfonikus zene egyre nagyobb apparátussal rendelkezett. Mindenki nagy zenekarra írt, monumentális művek születtek. És nyilván, amikor van egy trend, akkor vannak olyanok, akik ezzel szembe mennek. Gounod, amikor a kis szimfóniáját megalkotta, vagy előtte, gondolom én, nem biztos, hogy így történt, ránézett a két kezére, látott 10 ujjat. Azt mondta, ez még így is egy picit sok. Úgyhogy 9 fúvósra írta a kis szimfóniát, lehet, hogy közrejátszott az is, hogy egyébként a korának egyik kiváló fúvola művésze rendelte tőle a darabot, ezért lehet egyébként az is, hogy a fúvola kiemelt szerepet kap ebben a műben. Most a második tételt halljuk, Andante Cantabile. A Halli zenekar játszik vezényel, John Barbirolli.

Bruno kis szimfóniájából szólt a második tétel, ugye 9 fúvóst hallottunk, a Halley zenekar játszott, vezényelt John Barbie-ról. Érdekes, hogy egy ilyen kis együttes élére is néha kell egy-egy karmester. Nem tudom, mikor kezdődött az a trend, hogy a rajzfilmek néha komolyabb témát ütnek be, mint a játékfilmek. Itt van nekünk a Wall-E című animációs film, ami egy nagyon érdekes és fontos témáról szól. Egy távoli jövőben játszódik a film, amikor az emberiség a szeméttel és szennyezéssel élhetetlenné tett földet hagyva egy hatalmas űrhajón él. A bolygón csak Wall-E, a magányos hulladék tömörítő robot marad, aki egy nap találkozik Évával, ő egy másik robot, az élet nyomait kutató modern robottal. És hát milyen érdekes, hogy egyébként köztük kialakul egy kapcsolat, tehát nem lövöm le a poént, de az biztos, hogy nagyon tanulságos ez a film, és egyszerre fest az emberiségről borzalmas képet, és mutat egyébként pozitív irányt. Érdemes megnézni, egyrészt szórakoztató, másrészt elgondolkodtató. Szóval jó kis esti program. Szerintem nyáron is. Most ennek a filmnek a zenéjét halljuk, a zeneszerző Thomas Newman, tehát a film címe még egyszer, Wall-E.

maradjunk annyiban, hogy a Volley film fantáziadúsabb, mint ez a zenei részlet. Thomas Newman volt a zeneszerző. Jöjjön most a Buddy Néri, aki a fagylaltját maga méri.

0: Bach Háma szvittjéből szólt részlet, Boldocki Gábor és a Liszt Ferenc kamarazenekar előadását hallottuk. Pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait, és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elredt az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, jelentette ki a belügyminiszter. Posvai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Hivatalos látogatásra Szerbiába utazik az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a háború kezdete óta először keresi fel a hagyományosan orosz barát országot. Holnap Alekszandar Vučić szerb elnökkel Ukrajna és Szerbia európai integrációjáról, valamint a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit kormány, hogy nehezítse az Ukrajna elleni háború finanszírozását. A legújabb korlátozó intézkedések 6 oroszországi bankot, 6 hajót, valamint egy indiai székhelyű hajóüzemeltető vállalatot érintenek. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Ismét megjelent a hantavírus, ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki hantavírus járvány. Az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an pedig meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Környezeti katasztrófa fenyegeti Omán partjait egy zátonyra futott olajtanker miatt. Műholdas felvételek szerint már közel 600 négyzetkilométerre terjed ki az olajszőnyeg. A helyzetet súlyosbítja, hogy az érintett terület korallzátonyok és ritka tengeri emlősök élőhelye. Azt még nem tudni, mely országhoz tartozik a hajó, feltételezések szerint az orosz árnyék flotta része lehet. Legkevesebb 160 műalkotást tűnt el belga kormányzati épületekből és közintézményekből. A festmények, grafikák és szobrok a Flamand Nemzeti Gyűjtemény részét képezték. Az alkotásokat a múzeumok raktáraiból dekorációs céllal adták kölcsön, a többi közt minisztériumok, iskolák és önkormányzatok részére. A gyűjtemény digitalizálása jelenleg is zajlik, ez megkönnyíti a műtárgyak nyomon követését. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 20 és 28 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 27-28 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, de a Duna mentén és északkeleten előfordulnak felhősebb tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 30-35, este 19-27 fok várható, a Balaton 28, a Velencei tó 25, a Tisza tó 29 fokos.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. A hangversenyen női energiák összpontosulnak a bolgár Deljana Lazarova vezényletével, aki a fiatal moldovai hegedűművész Lilia Pocsitáris szólójával Dvorzsák népszerű hegedűversenyét is vezényli. Tavaly októberi felvétel a Zeneakadémiáról, ma 13 óra 34 perckor a Bartók Rádióban. A rádióhangversenyek adásában most Kállai Ágnes gordonkázik és Erdélyi László zongorázik. A kamarazenei esten a két művész a barokk szonátáktól és áriáktól kezdve a romantikán át egészen a modern argentin tangóig juttat minket. A június 4-i koncert a Doknányi Ernő Zenei Központból szombaton 17 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is lendületes péntek reggelt, jó rádiózás, kellemes ébredést kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnek Szabó Péter, én Szejlő Dénes vagyok. Chopin Ázdúr keringőjével folytatjuk a zenehallgatást, opusz 34, numero 1, Szilasi Alex játszik zongorán.

Chopin Ázdur keringőjét hallottuk, Szilasi Alex játszott zongorán. Még a vadludakkal kapcsolatban írja egy kedves hallgató, hogy nem csodálja, hogy a kedves hallgató házi állatnak hiszi a vadludat. Ugye onnan indult az egész, hogy valaki lebaromfiszta a vadludakat, tehát nyilván nem akadunk ezen fönn, csak egy kicsit kisarkítjuk a dolgot. Szóval azt írja a hallgató, hogy egy műsorban hallotta, hogy mesélte egy alföldi parasztasszony, hogy a több száz lelkes faluban már csak az ő portájukon vannak háziállatok, és hozzáteszi, hogy manapság a háziállat az autó lett. Ez egy frappáns meglátás. Hát tényleg etetni kell, itatni kell, tisztogatni kell, valamennyit azért vissza is ad, ugye hoz-visz, van akinek gyönyörű szép paripája van, van akinek köhögős összvére, mint például nekem. Tehát ez szerintem egy találó hasonlat. Ha más nem, ezt a mondást magammal viszem a muzsikáló reggelből. Bach következik, az F-dur obolverseny második tételét Hadati László, Dobozi Borbála és a Weiner 100 kamarazenekar játssza.

Johann Sebastian Bach F-dur oboa versenyének második tételét Hadadi László szólójával hallottuk. Közreműködött a Dobozi Bormál, a Csembalón és a Weiner Szász kamarazenekar. Ha már ennyit ludasztunk, akkor jöjjön most ludas zene. Maurice Ravel Lúdanyú meséből szól az ötödik tétel, a Tündérkert. Elképzelhetünk ebbe a Tündérkertbe még egy gyönyörű lúd tündért is. Márta Árgerics és Mihály Pletnyov játszik zongorán.

Libabőr. Ha már a ludaknál tartunk. Maurice Ravel Ludanyó meséiből szólt az ötödik tétel Márta Argerics és Mihály Pletnyov játszott zongorán. Most Adalbert Gyurovec A-dur szimfóniájának első tétele következik, a London Mozart Players játszik. Vezényel Howard Griffiths.

Adalbert Gyürovec Ádúr szimfóniájának első tételét hallottuk. A ludas témához szívesen mondanám, hogy a St. Martin in the Fields Kamara zenekar játszott, de nem, a London Mozart Players előadását hallottuk, Howard Griffiths vezényelt. Írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben korábban már több baleset is történt, ami miatt 13 kilométert meghaladó torlódás alakult ki a főváros felé. A 17-es kilométernél Biatorbágy és Törökbálint között szintén egy baleset okoz fennakadást ebbe az irányba, mivel csak a belső szűkített sávon lehet haladni. Annak, akinek az M1-es autópályát szükséges használnia, hogy eljusson a céljáig, legalább 40-50 perces menetidő növekedésre kell készülnie, de lehetőség szerint, aki teheti, választa az egyes főutat vagy más alternatív útvonalat. Én csak annyit tennék hozzá, hogy vezessenek óvatosan, és legyenek türelemmel egymással, hogyha úton vannak. De hogyha nem, akkor is. Anton Sztyepanovics Arenszky ámol vonós négyesének harmadik tétele szól most, Baráti Kristóf játszik hegedűn, Szűcs Máté Brácsán, Fenyő László és Várta István Gordonkán.

0: Anton Sztyepanovics Arenszkij ámolvonós négyesének harmadik tételét hallottuk. Baráti Kristóf játszott Hegedűn, Szűcs Máté Brácsán, Fenyő László és Várdai István Gordonkán. 3:30, kulturális hírekkel, ajánlóval folytatjuk a műsort.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ma este 20 órakor a Szegedi Dómban lesz Szatyri Nagy Gábor és Gyivicsán György közös koncertje az Orgonapont Fesztivál keretén belül. Itt van velünk a vonalban Gyivicsán György, harsonaművész. Szervusz, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, jó reggelt!
0: Lehet, hogy elfogult vagyok, de hogyha orgona részhúvós párosítást említenek, akkor nekem a trombita jut elsőként eszembe. Neked mi a tapasztalatod, milyen a harsona-orgona párosítás, hogyan passzol ez a két hangszer egymáshoz?
2: Szerintem kiválóan passzol a két hangszer, és azon gondolkoztam ma reggel, hogyha valaki követi a munkásságomat, akkor tudja, hogy egy 8-tagú harsona együttest vezetek, a Szeged Trombon Ensemble-t, ahol mindig úgy állítjuk össze a műsort, hogy megmutassuk, hogy mennyire sokoldalú maga a harsona, és hogy be tudjuk azt bizonyítani a közönségnek, hogy a harsona önmagában is megállja a helyét, tehát nem szükséges ahhoz egy más hangszeressel összeállnunk, hogy egy tökéletes hangzást, illetve bármilyen hangzást elő tudjunk idézni. És most egy másik oldal ról is meg tudjuk ezt világítani, hogy a harsona annyira jó hangszer, hogy nem csak önmagában megállja a helyét, hanem bármilyen más hangszerrel is nagyon jól együtt tud működni, és nagyon sokféle hangzást elő lehet vele idézni. És az orgona ebben meg különleges, tehát azért nem gyakori, hogy harsonás orgonával játszik, de megpróbáljuk a mai este folyamán kihasználni a lehetőségeket, hogy megmutassuk, hogy mennyire sokszínű műsort lehet összerakni.
0: Szerinted mi lehet ennek az oka, hogy ez a két koncert, vagy ez a két hangszer nem gyakran koncertezik együtt?
2: Hát nem sok mű van eleve, amit erre a két hangszerre írtak, sajnos. Illetve nyilván a lehetőségek az, hogy maga az orgona is olyan, hogy kell hozzá egy jó templom, a templom kell hozzá egy olyan orgona, ami meg van építve, ami ki tudja szolgálni a közönséget, illetve a hangszert. És hát a Szegedi Dóm az összes paraméterre rendelkezik ehhez.
0: És kell hozzá egy jó organista, aki most Szatyri Nagy Gábor lesz. És hogyha már a műsornál tartunk, akkor beszéljünk egy picit erről is, mert nem egyértelmű, hogy mit fogtok játszani, ugyan te is említetted, nem olyan gazdag a repertoár orgona, harsona ügyben. Milyen műsorra számítson a hallgató?
2: Hát fogunk játszani barokk zenét, romantikus zenét. Például én el fogom játszani Giovanni Battista Pergolesi szimfóniáját, amit eredetileg a szerző cellóra és continuóra írt, de egy nagyon kiváló amerikai harsonaművész, Ralph Sauer készített belőle egy átiratott harsonára, illetve zongorára, de ez nagyon-nagyon jól működik orgonával is. A másik darab, amit eljátszok, az egy francia zeneszerző, egy orgonaművész, aki 1902-ben komponálta ezt a darabot, az orgonaművész, illetve a zeneszerzőnek a neve Alexandre Guillemot, és ez egy vizsgadarab, egy a Párizsi Konzervatoárnak a versenyére írta ezt a darabot, de annyira jól kitalálta, annyira a hangszernek az adottságait, és annyira jól működik, hogy egy közkedvelt darabbá lett a harsonás társadalomban, és mivel hát orgonista, nagyon jól működik zongorával is, illetve orgonával. Valamint eljátszok még egy filmzenét is, amit egy nagyon kedves barátom, kollégám, Christian Sprenger, aki a Weimari Liszt Ferenc Egyetemnek a harsona professzora, ő készített James Horner a Rettenthetetlen című filmnek a zenéjéből az egyik betétdalt, amit igazából 20 éve komponált az esküvőmre, és ebből is van egy orgonás változat.
0: De szép, hogy ez a személyes szál is megjelenik a műsorban. Sok sikert kívánok a koncerthez, tehát ma este 20 órakor a Szegedi Dómban lép fel Szatyri Nagy Gábor és Gyivicsán György. Gyivicsán Györgynek köszönöm szépen a beszélgetést, és még egyszer sok sikert kívánok a koncerthez.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: És hogyha már Szegeden vagyunk, és említettük a Szegedi Harsona Együttest, akkor szóljon most Jánkó Nilovics Balkán Szvittyinek részlete.

Jankó Nilovics Balkán szvitjéből szólt részlet a Szegedi Harson Együttes előadását hallottuk. Most szezonális zene következik. Haydn az Évszakok című oratóriumából szól a nyár egyik kórustétele, a Berlini Rádió kamarakórusát, illetve az Európa Kamarazenekart halljuk. Vezényel Roger Norrington.

0: Joseph Haydn az Évszakok című oratóriumából szólt, a nyár kórustétele a berlini rádió kamarakórusát és az Európa kamarazenekart Roger Norrington vezényelte. Ismét egy interjúval folytatjuk. Holnap, azaz augusztus 8-án másodjára lép fel a Percussion Project Pécs a Magyar Zeneházában. A különleges formációról a moderátor és ütőhangszeres Góth Esztert kérdezte Moda Eszter kollégám.
1: A program leírásában olvashatják az érdeklődők, hogy koncert és színház élményt is rejt magába az esemény. Én már tapasztaltam ezt, mert voltam egyébként egy koncerten, de aki még nem volt, annak hogyan kell ezt elképzelnie?
2: Nos, az elsődleges célkitűzése a Percussion Project Pécsnek az az, valóban jól mondtad, hogy szeretnénk ezt a bizonyos színpad és a közönség közötti korlátot megszüntetni. A másik célkitűzésünk az az, hogy a fiatalságnak a figyelmi idejét kitoljuk, amennyire lehet.

0: napi élet során talán fel sem merülne az emberben, hogy hangszerként is funkcionálhatnak. Ilyen például az írógép, a mosódeszka, vagy akár a kúkák is.
1: Zseniális, és egyébként vannak még emellett különleges hangszerek is, amik nem feltétlenül használati tárgyak. Esetleg ezek közül elárulsz egyet-kettőt, amilyen különlegesebb?
0: Természetesen a műsor összetettségét tükrözi, hogy miközben bemutatásra kerülnek a világ különböző népeinek zenéi, hangszer különlegességek sokasága sorakozik fel. A világon több ezer ütőhangszert tartanak számon, mi nyilván csak egy kis szegletét mutatjuk be a produkcióink során, de főszerepbe kerül a marimba, a vibrafon, a xilofon, a kahon, a dobszerkó, illetve hangszer különlegességek, mint például az óceándob, a hangdrum, a talking drum, úgyhogy mindenféle speciális hangszert felsorakoztatunk, olyanokat is, amiket nem csak a laikusok, hanem a művészeti élet résztvevői is csak ritkán hallhatnak, láthatnak.
1: És annyit így én már tapasztaltam, hogy ez igen interaktív, ezt hogyan szokták fogadni egyébként a közönség?
0: Elképesztően jól. Mint már említettem, nekünk nagyon fontos, hogy fent tudjuk tartani a figyelmet, és úgy tűnik, hogy ez abszolút sikerül is. Ezt nyilvánvalóan úgy tudjuk megtenni, hogy bármilyen korosztálynak játszunk, meg kell találnunk az ő érdeklődési körüket. Mivel mindhárman pedagógus végzettséggel is rendelkezünk, úgy gondolom, hogy könnyen le tudjuk tapogatni az igényeket, illetve a hozzáállást, úgyhogy mindenképpen az interakció a legfontosabb a mai világban, úgy gondolom. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ismét bemutatkozhatunk a Magyar Zeneházában. Legelőször 2023-ban az első Showcase Fesztiválon találkozhatott velünk a Magyar Zeneháza, és nagyon hálásak vagyunk, hogy bekerültünk akkor a legjobb 12 feltörekvő együttes közé. A Zeneháza pedig egy csodahely, és mindenkinek azt ajánlom, hogy látogassa meg, ha teheti, mert olyan élményekkel gazdagodhat, ami minden bizonnyal életre szóló lesz.

A Percussion projekt előadását hallottuk, ez volt Emmanuel Sejourné Lósza című művének részlete, tehát még egyszer holnap lép fel a Percussion projekt Pécs a Magyar Zeneházában. Erről hallottak a zene előtt beszélgetést, Gót Esztert kérdezte Boda Eszter kollégám. Most is kis kalapácsok játékát halljuk, de ezek mind zongorába vannak építve. Schumann F-moll szonátájának második tételét, a Scherzót játssza Nikolaj Demidenko.

Schumann F-moll szonátájának második tételét, a Scherzót hallottuk Nikolaj Demidenko előadásában. Kedves hallgatóink, mindjárt jönnek a hírek és a kinyárva, előtte azonban még Edvard Grieg Peer Gynt szvitjéből szól Anitra tánca, az orosz nemzeti szimfonikus zenekar játszik.

0: Edvard Grieg Pergünt szvitjéből szólt a Nitra tánca, az Orosz Nemzeti Szimfonikus Zenekar játszott. Pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bessenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentése, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Megköszönte az elmúlt napok felelős és tudatos energiafelhasználását a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes emellett elismerően nyilatkozott arról, hogy sokan a mindennapokban is tervezik folytatni az energiatakarékosságot. Az egykori védett ár alá csökkent a benzinára, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, a dízel 30 forinttal van a régió, 80 forinttal pedig a román árszint alatt. A holtankoljak.hu adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára jelenleg 594 forint, a dízelé 662 forint. Alacsonynak tartja a gáztározók nyári feltöltöttségének szintjét a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a mennyiség az orosz-ukrán háború kitörésekor volt olyan alacsony, mint most. Hozzátette, a fűtési szezon közelettével egyre drágább lesz a feltöltés. Visszautasította az élő környezetért felelős miniszter a Fidesz frakció állítását, miszerint Kelemen Anna, a tárca vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára szabadságra ment volna a válsághelyzet idején. Gajdos László elmondta, az államtitkár nem kezdte meg a tervezett szabadságát, hanem helyette Ausztriába utazott felmérni, mi a helyzet a Duna ottani szakaszán. Előzőleg a vízügyi államtitkár elbocsátására szólított fel a Fidesz frakció, mert közleményük szerint a válsághelyzetben Kelemen Ágnes csak tegnap tért vissza külföldi pihenéséről. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt szerb kollégájával. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Az utakról balesetek nehezítik a közlekedést az M1-es autópályán. A főváros felé már több mint 10 kilométeres a dugó, a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben. A 17-es kilométernél Biatorbágy és Török Bálint között pedig csak a belső szűkített sávon lehet haladni. Két autó ütközött az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon. A 25-ös kilométernél Herceghalomnál már több mint 5 kilométeres a torlódás. Végül az időjárásról, jelenleg 22-29 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 27-29 fok van, többnyire mindenütt derült az ég, de a nyugati országrészben a Duna mentén és északkeleten előfordulhatnak felhősebb tájak, arrafelé elszórtan esik az eső, napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél, délután 30-35, késő este 19-27 fok várható. 8 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
4: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában. Izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Hozé Kura és Szamosi Szabolcs az Orgona Pont sorozatban augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Félharmónia.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. A hangversenyen női energiák összpontosulnak a bolgár Deljana Lazarova vezényletével, aki a fiatal moldovai hegedűművész Lilia Pocsitári szólójával Dvorzsák népszerű hegedűversenyét is vezényli. Tavaly októberi felvétel a Zeneakadémiáról, ma 13 óra 34 perckor, a Bartók Rádióban. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Előtérbe kerülnek a skótok. A BBC Skóciai Szimfonikus Zenekara és a Királyi Skót Nemzeti Zenekar, de játszik a Brémai Kamarafilharmónia is. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Jevgenyi Nyesztyerenko orosz basszista mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
8: Maria Callas azt mondta nekem egyszer, önben csodálatos művészi potenciál van. Hatalmas jövő vár magára, de csak akkor, ha megfogad egy tanácsot. Choose and refuse, azaz tudni kell visszautasítani.
1: Lemezelő, nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra múlt 8 perccel.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Szejdl Dénes. Aki válaszol.
9: Juricsák Magda vagyok, Keszthelyről.
0: Üdvözlöm, kedves Magda, nagyon örülök, hogy ismét együtt játszhatunk. Mondom, mit lehet nyerni, hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor egy tárgynyereményt nyer, ez jelen esetben egy könyv. Sándor György a zongora játékról. Mozgás, hangzás, kifejezés. És hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor pedig egy CD-t postázunk. Ez Szatmári Zsolt és Fülei Balázs közös CD-je. Két szonátát klarinétra és zongorára hallhatunk Johannes Brahms-tól. Ezek a várható nyeremények. Tetszenek?
9: Igen, igen, örülök neki.
0: Nagyon örülök. Nagyon örülök neki, hogyha tetszik, akkor megvan a kellő motiváció a játékhoz. Nézzük is az első kérdést. A mai játék első idézete Gabriel Fauré kísérő zenéjéből származik, amelyet a szerző Maurice Maeterlinck színművéhez komponált. Az 1893-ban bemutatott balladai hangulatú, szimbolista dráma témája a tiltott, kudarcra ítélt szerelem. Amíg a kísérőzene részletét hallgatjuk, arra keressük a választ, hogy hívják a címszereplő szerelmes párt.

0: kérdésünk tehát az, hogy hogy hívják a címszereplő szerelmes párt?
1: Pelléas és Melisand.
0: Gratulálok, helyes a megfejtés. Forré, Pelléas és Melisand. Kísérő zenéjéből hallottuk a második tételt, az új Philharmonia zenekar játszott, vezényelt Andrew Davies. De ugye nem Forré volt az egyetlen francia szerző, akit megihletett a titkozatos képekkel megfestett tragikus történet, a Pelléas és Melisand című opera sűrű erdejében járunk, ahol az eltévedt Melisand és leendő férje Ullaú először találkozik. A kérdés pedig az, hogy ki a zeneszerző.

0: a kérdés tehát az, hogy ki lehet a zeneszerző?
1: Ez Claude Debussy.
0: Így igaz.
1: Zeneszerző.
0: Így igaz, a Pelléas és Mélisande című operájából szólt az első felvonásból az első kép. A londoni Covent Garden Opera zenekara játszott, egyébként vezényelt Pierre Boulez. Szépen haladunk, jön a harmadik kérdés. Másik tiltott szerelmes pár, de újabb francia szerző. A színmű azonban, amely a következő operát ihlette, ezúttal nem a zenével egykorú, a libretto a dráma irodalom egyik régi klasszikusán alapul. A mai játék harmadik kérdése az, hogy ki a zeneszerző és mi a mű címe.

0: kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző és mi a mű címe.
1: Igen, Charles Gounod, a zeneszerző Romeo és Julia. Julia áriáját hallottuk.
0: Így igaz. Az első felvonásban René Fleming énekelt, a londoni filharmonikus zenekar játszott, Charles McCarrass vezényelt. Gratulálok, három kérdése jól válaszolt, úgyhogy a könyvet megnyerte. Ez nagyszerű, de nem állunk meg, hiszen lehet még nagyszerűbb ez a reggel. Jön a negyedik kérdés a CD-ért cserébe. És az utolsó francia szerzőnk Jules Massenet, aki a következőkben idézett operáját Goethe egy levélregénye alapján írta. A reménytelen szerelemtől szenvedő fiatalember története széleskörű rajongást és parázs vitát váltott ki. Mai utolsó kérdés az, hogy hívják a főszereplőt, egyben Massenet operájának címszereplőjét.

0: A kérdésünk tehát az, hogy hogy hívják a főszereplőt egyben Mászné operájának címszereplőjét.
1: Ez Werther.
0: Pontosan. Jules Massenet Werther című operájából szól részlet. Roberto Alagna énekel, a londoni filharmonikus zenekar játszik, és a mai játékosunk Juricsak Magda volt, aki mind a négy kérdésre helyesen válaszolt. Gratulálok, szuperül játszott.
1: Köszönöm szépen. Nagyon örültem, és hogy minden francia volt, mert szeretem a francia nyelvet, zenét, úgyhogy örültem. Köszönöm szépen.
0: Én is nagyon örültem, én is szeretem a francia zenét, a francia operákat, és egyébként a krémest is. Minden jót kívánok.
1: Köszönöm, viszhallás.
0: Viszont hallásra. Carl Philipp Emanuel Bach, A dur Gordonka versenyének első tételével folytatjuk. Anner Bilsma a szólista.

Anner Bilsma és a felvilágosodás korának zenekarának előadását hallottuk, Gustav Leonhardt vezényelt. Carl Philipp Emanuel Bach A-dur Gordonka versenyének első tétele szólt. Rachmaninov következik, és Matsuyev a Demon Suite második tétele szól.

Szergej Rachmaninov D-moll szvítjének második tételét hallottuk, Denis Masujev játszott zongorán. Mindjárt jön a játék, a rejtvény, a muzsikáló reggelben, előtte azonban Otto Nikolaj a Windsori Víg Nők című operájának részletét halljuk, Johann Tilly énekel.

0: Otto Nikolája Vincori Vígnők című operájából szólt Falstaff Boldara, Johann Tilly énekelt, a Helsinki Filharmonikus Zenekar játszott. 8:59, játékkal folytatjuk a műsort.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai játék során két koncertre lehet páros belépőket nyerni. Augusztus 13-án lesz mind a két koncert. Az egyik Békés Csabán, az Evangélikus Nagy Templomban. Hozék Ura és Szamosi Szabolcs lép fel az Orgonapont fesztivál keretén belül a Filharmónia Magyarország rendezésében. És szintén 13-án, de a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastélyban 20 órakor a 10. Echo Nyári Akadémia egyik koncertje lesz, a Napfény hangneme, ez a címe a koncertnek, Forré és Brahms A-dur szonátáit játsszák. És a játék kérdése az igazából nem is egy kérdés lesz, nagyon egyszerű lesz a megfejtés, de kérdés nem hangzik el. Csak annyit mondok, hogy 2026. június 23. esetleg 24. 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikáló@radio.hu az e-mail címünk. Mindenképpen írják meg a helyes megfejtés mellé azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak, és ne felejtsék el odaírni az üzenet végére a saját nevüket sem. Tehát, csak annyit mondok, 2026. június 23. 24. Jó játékot kívánok!

Félix Mendelssohn Bartholdy művét hallottuk, a Szent Ivánéi álomból szólt a Scherzo és a Tündérek indulója, a Bambergi Szimfonikus Zenekar játszott, Klaus Peter Flor vezényelt. Játszottunk, de valahogy úgy, hogy kérdésünk nem volt, csak annyit mondtam, hogy 2026. június 23, és még hozzátettem, hogy 24, ugye 23-áról 24-ére virradó este volt a Szent Iván éj, az év leghosszabb nappala. Remélem, jól mondtam, azt hiszem így mondják, és hát nem mondtam el, hogy mit hallunk, de ehhez kapcsolódott a Szent Iván éj álom. Tehát Szent Iván éj volt a helyes megfejtés. Azért sokan írtak, abban biztam, hogy egy kicsit többen írnak, de hát nem baj, majd legközelebb. Mondom a szerencsés nyerteseket, dr. Kovács Borbála és Szőnyi László. Ők örülhetnek a választott nyereményeknek, és köszönjük, hogy ilyen sokan írtak nekünk. Azért sokan írtak, ezt lehet mondani. És ne csüggedjenek, hogyha esetleg nem nyertek, lesz még ma játék a különböző muzsikáló műsorokban. Most azonban Händel következik, a D-moll szonáta, két tételét a Kamerata Hungarika játssza, Cidra László a szólista.

Handel D-moll szonátájának két tételét, méghozzá az ötödiket és a hatodikat játszotta a Kamerata Hungarica Cidra László szólójával. Schuberttel folytatjuk az első szimfónia harmadik tételét, a bécsi filharmonikusok játsszák vezényel Riccardo Muti.

Schubert első szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a bécsi filharmonikusok játszottak Riccardo Muti vezényelt. Prokofjevzzel zárjuk a mai műsort, az ötödik szimfónia második tétele szól hamarosan. Ez egy nagyon érdekes mű, egyébként az ős bemutatót maga Prokofjev vezényelte 1945. január 13-án a Moszkvai Konzervatórium nagy termében, és az előadás előtt ágyú dörejek hallatszottak, Prokofjev állítólag békésen megvárta, amíg elhallgatnak az ágyuk, majd belekezdett a szimfóniába. Most a második tétel szól, a Cincinnati Szimfonikus Zenekar játszik, vezényel Pavol Jervi.

0: Prokofjev 5. szimfóniájának második tételét hallottuk, a Cincinnati szimfonikus zenekar játszott, Pávó Jervi vezényelt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim, a hangmérnök Szabó Péter és a zenei szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Vigyázzanak egymásra és magukra, Szejlő Dénest hallották. 9 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken eleredt az eső. Megköszönte az elmúlt napok felelős és tudatos energiafelhasználását a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes emellett elismerően nyilatkozott arról, hogy sokan a mindennapokban is tervezik folytatni az energiatakarékosságot. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is. Jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy 2026 első felében a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is. A tavainál több szabálytalanságot tártak fel a pénzügyőrök a nyári szezon első felében a Balatonnál. Július eleje óta már csak nem 1500 ellenőrzést végeztek, minden ötödik esetben szabálytalanságot tártak fel. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a szolgáltatók, de az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is több helyen gondok voltak. Az ellenőrzések a nyár végéig folytatódnak. Az év legjobb filmjének járó díjjelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A filmkritikusok nemzetközi szövetségének elismeréséért a magyar alkotás a többi közt a 6 Oscar-díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. Legkevesebb 160 műalkotás tűnt el belga kormányzati épületekből és közintézményekből. A festmények, grafikák és szobrok a Flamand nemzeti gyűjtemény részét képezték. Az alkotásokat a múzeumok raktáraiból dekorációs céllal adták kölcsön, a többi közt minisztériumok, iskolák és önkormányzatok részére. A gyűjtemény digitalizálása jelenleg is zajlik, ez megkönnyíti a műtárgyak nyomon követését. Végül az időjárásról. Jelenleg 21 és 30 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 28-30 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, de a nyugati ország részben a Duna mentén és északkeleten előfordulnak felhősebb tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 30-35, este 19-27 fok várható, a Balaton 28, a Velencei tó 27, a Tisza tó 29 fokos.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Előtérbe kerülnek a skótok, a BBC skóciai szimfonikus zenekara és a királyi skót nemzeti zenekar, de játszik a brémai kamarafilharmónia is. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája szombati adásában Rádu Lupu zongorázik. A román zongorista 1966 és 69 között a világ három leghíresebb zongora versenyén, a Van Cliburn, a George Enescu nemzetközi zongora versenyen és a Leedsi nemzetközi pianoforte versenyen nyert első díjat, mely megalapozta karrierjét. Mesterek órája. Rádu Lupu. Szombaton 11 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, közvetlen munkatársaim Csík Gabriella, zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is, a mikrofonnál Fellegi Lénárd. Hosszabb lélegzettel, egy szimfonikus szkercóval indítjuk a mai összeállításunkat. Paul Dukas a szerző, a szimfonikus zenekarra írt szkercója, a bűvészinas hangzik el, ennek az alcíme egyébként, hogy szkercó egy Goethe ballada nyomán, nagyon képszerűen festi a hangokat a szerző. Az oszlói filharmonikus zenekart Maris Jansons vezényli.

szimfonikus szkercót hallottunk, most pedig egy kamarazene következik. Az imént Paul Düka volt a szerző, a bűvészén a szimfonikus szkerca hangzott el az oszlói filharmonikus zenekarral, Maris Jansons vezényletével, most pedig Román Hofstetter a szerző, és az Opus 3-as numero 5-ös F-dur vonós 4-es szerenád tétele következik a Kodály vonós 4-es előadásában.

Kodály vonós négyes szólaltatta meg Román Hofstetter F-dur vonós négyesének szerenád tételét. Eredetileg zongorára írt kompozíciók Dvorzsák legendái még be sem fejezte 10 darabját, amikor már zenekari hangszerelést készített belőlük, nagyon változatosan. Most a cis-moll legendát halljuk, a Bournemouth Szimfonikus zenekart hazé szerepli ér vezénni.

0: Antonin Dvorák, opusz 59-es numero 6-os Cismol legendáját hallottuk a José Serebrier vezette Bormes szimfonikus zenekarral. 2 perc múlva lesz 9:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Nemzetközi csapattal következik tétel Johann Sebastian Bach 235-ös BWV számú G-moll miséjéből, Maria Keohane, Anna Zander, Carlos Menya, Hans-Jörg Mammel és Stephen McLeod énekel, Francis Jakob Orgonán játszik, a Rikerker konszort felvételén Philippe Pierlo a vezető, a Kyrie tételt halljuk a G-moll miséből.

könyörgést hallottuk durzárlattal. Johann Sebastian Bach volt a zeneszerző, és a G-moll miséjéből szólt a Kyrie, a mű BWV száma 235. Maria Kiohan, Anna Zander, Carlos Menya, Hans-Jörg Mammel és Stephen McLeod énekelt. Francis Jakob játszott orgonán, a Rikerker konszort vezetője Philippe Pierlo volt. Spór négy klarinét versenyek közül az egyetlen dur hangneműből halljuk a lassú tételt. 1810 nyarán Frankenhausenben rendezték meg Németország első igazi zenei fesztiválját, és Spórt választották karmesternek. Ez nagyon nagy kitüntetés volt, annál is inkább, mert ő volt a legfiatalabb jelölt a pozícióra. Johann Helmstedt klarinét virtuóz bíztatta, hogy írjon neki Louis Spohr koncertot, így született meg a második klarinétverseny, amit a fesztiválon mutattak be. Helmstedt plusz fúvósokat hozott a premierre, a szerző nagy örömére, aki ki is használta a lehetőséget a zenekar megerősítésére. Most Michael Collins szólójával következzék az Es-dur klarinétverseny lassú tétele, a svéd kamarazenekart Robin O'Neill vezényli.

Louis Spohr Ez-dur klarinét versenyének második tételét Michael Collins szólójával és a svéd kamarazenekar előadásában Robin O'Neill vezetésével hallottuk. Újra kamarazene következik, Weiner Leo Fis-moll szonátáját Szabadi Vilmos és Gulyás Márta játssza.

Szabadi Vilmos hegedűn Gulyás Márta zongorán játszott, Weiner Leó Fiszmal szonátájának első tételét hallottuk előadásukban. 8 évesen már zongorázott, fuvolán és csellón játszott Alekszandr Borodin, a kémia volt, amiért leginkább rajongott a zene mellett, elvégezte az orvosi egyetemet, tanított is, azt csak halkan jegyzem meg, hogy egyetemi tanárként diákjai nem csak tudása miatt rajongtak érte, hanem azért is, mert minden hallgatójának a legjobb körülményeket igyekezett biztosítani. A női egyenjogúság híve volt, egyike lett az első felsőfokú női orvosi kurzusok alapítóinak. A nemzeti múlt felé fordult, amikor operáját írta a címszereplő novgorodi herceg Polovecek elleni 1185. évi sikertelen hadjáratát középpontba állítva. Külön életet él mondhatni a Polovec táncok, mint mondjuk Mászné meditációja. Koncerteken is előadják az opera részletét, nem véletlenül emlegetem, a Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát Sándor János vezényli.

Alexander Borodin Igor hercegéből szólt az ismert részlet, Polovec táncok, és az első a Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát Sándor János vezényelte. Az óra végére József Haydn 93. D-dur alaphangnemű szimfóniájának fináléja maradt. Drahos Béla, a Nikolaus Esterházy szimfónia vezetője.

0: József Haydn 93. D-dur szimfóniájának fináléját hallottuk, a Nikolaus Esterházy szimfónia vezetője Drahos Béla volt. Kedves hallgatóink, pontosan 10 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Gabriel Fauré c-moll zongora négyesének első tételével folytatjuk műsorunkat. Catherine Stott játszik zongorán az Ermitás vonós trió felvételén.

Gabriel Fauré c-moll zongora négyesének első tételét hallottuk Catherine Stott zongorajátékával és az Ermitás vonós trió felvételén. Maradunk még a moll hangnemnél, ami Mozartnál egyébként viszonylag ritka. A 183-as g-moll szimfónia első tételével folytatjuk a műsorunkat. Ezt ugye a kis g-moll szimfóniaként emlegetjük, elválasztva az 550-es nagy g-moll szimfóniától. Salzburgban keletkezett 1773 végén. Azt mondják róla, hogy szokatlanul borús hangütése van, de ez Mozartnál és a g-mollnál alapvetően igaz. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart Hamar Zsolt vezényli a felvételen.

Így kezdődik az Amadeus című film tökéletes hangütés, nevén Mariner bábáskodott a projekt fölött, külön egy rövidített első tétel készült a kis G-moll szimfóniából a filmhez, hogy a képsorokkal szerves egészet alkosson. Tehát Wolfgang Amadeus Mozart 183-as G-moll szimfóniájának első tételét hallottuk, Hamar Zsolt vezényelte a Nemzeti Filharmonikus Zenekart. 9 perc múlva lesz 10:30. Gioacchino Rossini a Sejem létre című operájának nyitányát még biztos, hogy meghallgatjuk a játék előtt. A Filharmónia zenekart Alceo Gallera vezényli.

0: Alceo Galliera volt a karmester, ő Milánóban született, zongorát, orgonát, zeneszerzést tanult a Milánói Konzervatóriumban, a Filharmonia zenekart vezényelte, Gioacchino Rossini a Sejem létre című operájának nyitányát hallottuk az együttes előadásában. 2 perc múlva lesz 10:30.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hozé Kura és Szamosi Szabolcs az Orgonapont sorozatban, augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. filharmonia.hu.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
5: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a délelőtt játékához. Van 3 páros belépünk és egy tárgynyereményünk, ami egy CD, Kovács István népszerű operaáriákat énekel rajta. Kovács János vezényel Mozart, Verdi és Wagner műveket hallhat majd egy szerencsés és helyesen válaszoló hallgató, reményeim szerint, hogyha megmondja az énekes nevét. De nézzük az egyéb lehetőségeket. Augusztus 10-én, tehát jövő hét hétfőn 18 órától a Fehérvárcsurgói Károlyi Kastélyban lehet jegyet nyerni a 10. Echo nyári akadémia spanyol estjére, Jesús María Gómez zongora estjére. Különleges összeállítás, a legismertebb név a professzor által választottak közül Albéniz, Arbu, Halfter, Espla, Castillo és Iturralde muzsikáit játssza Jesús María Gómez tehát a jövő hétfői koncertjén. Augusztus 14-ére is van jegyünk, az péntek, 20 órától a Veszprémi Szentháromság téren a Palota koncertek sorozatban a Filharmonia Magyarország rendezésében Krista Kinga szoprán és Horváth István tenor énekel. Az ő közös koncertjük tehát a másik lehetőség, Sárgúno Romeo és Júliájából, Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójából, Giacomo Puccini Turandottjából, Giannitsky kiéből csendülnek fel részletek, de a Csárdás királynőből, illetve a Traviátából és a Rigolettóból is hangzik el részlet, mint a Víg özvegyből. És picit jobban lehet vele tervezni, augusztus 22-e szombat a 3. páros belépő lehetőség, Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templom, az Orgonapont Fesztivál eseménye a Filharmonia Magyarország rendezésében, Kovács Szilárd Ferenc orgona koncertje, Bach 541-es G-dur preludium és fugája, és Kovács Szilárd Ferenc kompozíciója, Sorti szerepel a programban. A tárgynyereményt mondtam, holnapi évforduló alapján választotta a muzsikát, egy 1940-ben született ikonikus basszus énekel, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar opera énekesről van szó, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A Varázs fuvolából Sarastro mindkét nagy áriáját meghallgatjuk előadásában, a hangja alapján kell megnevezniük, de a kapott információk tükrében azt hiszem, hogy nem lesz nehéz dolguk. Kérem szépen, hogy jelöljék, hogy Fehérvár Csurgóra, Veszprémbe vagy Keszthelyre szeretnének eljutni, illetve adott a Kovács István operaáriás CD. Tehát egy basszus nevét várom megfejtésként, a 0630303060 az SMS számunk, és a muzsikáló délelőtt@radio.hu az e-mail cím.

továbbra is a basszus a keresett név. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát és a Magyar Rádió és Televízió énekkarát Erdélyi Miklós vezényli továbbra is a felvételen, és Mozart a Varázsfuvola című operájából szól, most Sarastro édur áriája.

Gregor József volt a keresett basszus. Írtak Polgár Lászlót és Kovács Kolost is, valóban nagy basszusaink, de Gregor József énekelt az iménti két felvételen. A Varázsfuvolából Szeresztró F-dur és E-dur áriáját hallottuk az opera második felvonásából. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát és énekkarát Erdélyi Miklós vezényelte. Gregor József volt tehát a keresett énekes. Dr. Kalavszky László, Szebényi Noémi, Kormos Dezső és Gál Balázs a nyertesünk. Gratulálok nekik. Liszt Ferenc 6. magyar rapszódiája következik a műsorrendben. Zongora játékot hallunk tehát. Gabos Gábor az előadó.

Gabos Gábor játszotta Liszt Ferenc hatodik magyar rapszódiáját. Újra opera részlet következik, Kirite Kanava énekel, Ruggiero Leoncavallo a szerző, a bajátszókból a madárdal hangzik el, Myung Wung Chung a londoni szimfonikus zenekar dirigálja.

Kirite Kanava énekelt, Ruggiero Leoncavallo volt a szerző, a Bajadzók című operából a madárdalt hallottuk, Myung-Woon Chung vezényelte a londoni szimfonikus zenekart. Szóló hegedű muzsika következik, Niccolò Paganini, negyedik kaprisszát, a C-molt James Ines játsza.

0: Niccolò Paganini negyedik kaprisát hallottuk James Innes előadásában. 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Koncertfelvétellel megyünk tovább. Már hírt adtunk róla, hogy augusztus 9-e és 14-e között rendezik a Kapos Festet. A hatnapos rendezvény művészeti vezetője Várdai István egyetlen gondolatát szeretném megosztani önökkel, mielőtt egy különlegességet hallunk a vezetésével egy korábbi fesztiválról. Nyitott kíváncsiságra sarkalja az érdeklődőket Várdai István. Azt mondja, nem kell zenetörténésznek lenni ahhoz, hogy valakit megérintsen egy jó koncert. A Kapos Festen olyan közelségből lehet átélni a zenét és találkozni a művészekkel, ami ritka élmény. Bízom benne, hogy aki egyszer eljön, az visszatérő vendég lesz. Pavel Fischer, cseh hegedűművész kompozícióját hallgatjuk, méghozzá a Vonos Kvártetjének, a harmadik Vonos Kvártetjének második tételét a Liszt Ferenc Kamara együttessel, Várdai István vezetésével. Ez egy 2023-as Kaposváron készült felvétel.

A Liszt Ferenc Kamara Együttesnek szólt az ováció, Várda István volt a művészeti vezető, Kaposváron a Szivárvány Kultúrpalotában készült a felvétel 2023. augusztus 14-én, a szerző Pavel Fischer volt, és a harmadik vonós kvártettjének második tételét idéztük. Edward Elgar, az Ifjúság varázsa első szvittjéből folytassuk műsorunkat, a Tündérek és óriások tétellel, a londoni filharmonikus zenekart Adrian Boult vezényli.

Edward Elgar, az Ifjúság varázsa első szvittjéből hallottuk a Tündérek és óriások tételt, a londoni filharmonikus zenekart Adrian Bult vezényelte. Újra opera részlet következik, Mogyás Muszorszki Boris Godunovjából a polonéz hangzik el, Jevgenyi Svetlanov vezényli az orosz szimfonikus zenekart.

Muszorszkij Borisz Godunovjából a polonészt hallottuk, a Jevgenyi Szvetlanov vezette orosz szimfonikus zenekarral. Claudio Monteverdi Cantate Domino motettája hangzik el a folytatásban, a King's Consort vezetője Robert King.

Claudio Monteverdi motettát hallottunk Cantate Domino címmel, a King's Consort vezetője Robert King volt. Utolsó muzsikánk előtt egy gyors közlekedési hír. Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben Budapest felé a 73-as és a 16-os kilométer között szakaszos, néhol araszoló torlódás nehezíti a haladást. Nálunk semmiféle nehezítő tényező nincs, mehetünk tovább. Ludwig van Beethoven egyetlen hegedű versenynek a D-dur alaphangneműnek harmadik tételével, Isabelle Faust játssza a szólót, Jerzy Belohlevek a karmester és a Prágai Filharmonikus Zenekar koncertál.

0: Isabelle Faust szólójával, illetve a prágai filharmonikus zenekarral Jerzy Beloch-Levek vezetésével hallottuk Ludwig van Beethoven D-dur hegedű versenyének harmadik tételét a mai muzsikáló délelőtt utolsó zeneműveként. Köszönöm szépen a kitüntető figyelmüket Csik Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is. Nem soká kezdődik az Énekelj velünk, Kecskés Barbara összeállítása, maradjanak velünk a folytatásban is. Kívánok további szép napot, jó zenehallgatást és minden jót, jó hétvégét. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló. Ma kora délután a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. A hangversenyen női energiák összpontosulnak a bolgár Deljana Lazarova vezényletével, aki a fiatal moldovai hegedűművész Lilia Pocsitári szólójával Dvorzsák népszerű hegedűversenyét is vezényli. Tavaly októberi felvétel a Zeneakadémiáról, ma 13 óra 34 perckor a Bartók Rádióban. A rádióhangversenyek adásában most Kállai Ágnes gordonkázik és Erdélyi László zongorázik. A kamarazenei esten a két művész a barokk szonátáktól és áriáktól kezdve a romantikán át egészen a modern argentin tangóig juttat minket. A június 4-i koncert a Doknányi Ernő Zenei Központból szombaton 17 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Énekelj velünk!

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Augusztus 15-én kezdődik a 16. Kantémusz Nemzetközi Kórusfesztivál és Mesterkurzus. A telefonvonal végén Szabó Soma, a Kantémusz Vegyeskar karnagya, a fesztivál művészeti vezetője, akit sok szeretettel köszöntök.
1: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Ugye a Kantémusz Vegyeskar nemrég érkezett haza Olaszországból, 5 nap alatt 6 koncertet adtatok a Dolomitok lábánál lévő városkákban, gyönyörű templomokban. Hogyan fogadta a helyi közönség ezeket a koncerteket, Soma?
1: Hát fantasztikus élmény volt az egész turnén való részvételünk. Egyrészt azért, mert a szervezőnk, Paolo Cardenal, aki az ottani kórus szervezetnek is a, hát ha nem is az elnöke, de valami fontos pozíciót tölt be, szóval nagyon kitett magáért, és fantasztikus helyszíneket, és nagy létszámú közönségeket sikerült összeszerveznie a koncertekre, és hát meg kell mondjam szerénytelenül, hogy tényleg nagyon nagy sikerrel zajlottak az előadások. A végén mindig felállva tapsolt a közönség, meg hát teljesen ugye le voltak nyűgözve, főleg amikor ilyen körbeálltuk őket, és akkor a Bach-ert énekeltük, vagy a Kodály esti dalát, akkor mindig könny szökött a szemekbe. Úgyhogy tényleg nagyon nagy élmény volt nekünk is az egész turné. Ráadásul ez a kedves szervező ember napközben mindig olyan zsúfolt programot szervezett össze nekünk, hogy alig győztük kapkodni a fejünket, egyik csodából a másikba estünk.
0: Ugye ebből a Bach műből hallhattak a műsor elején részletet a hallgatók, és ajánlottál még a Vegyeskartól egy Bella Máté művet, a Dies Irae-t. Ezt is énekeltétek?
1: Igen, ezt azért javaslom, mert ezzel zártuk mindig a koncertjeinket, és hát eznek ilyen kitörő sikere volt. Ez egy nagyon lendületes és ritmikus zene, ami azt hiszem, hogy mindenkinek így felpesdíti a vérét. Ráadásul dobbantani kell benne, ez eléggé erőteljes muzsika. Az első koncertünk pont egy vihar közepette zajlott, és az egész darab úgy kezdődött, hogy a koncert végén utolsó műsorszakén egy hatalmas mennydörgés rázta meg a templomot, és utána kezdtük el a Dies Irae hangjait, úgyhogy az meg különösen hátborzongató élmény lett. Úgyhogy erre emlékezve gondoltam, hogy ezt a Bella darabot szívesen megosztom a közönséggel is.
0: Mióta éneklitek ezt a Bella Máté darabot a Vegyeskarral?
1: Ez egy egészen új kompozíció, kifejezetten nekünk komponálta a szerző, és hát nagyon nagy élmény, hogy ilyen jó mű született a inspirációnkra, úgyhogy azóta is nagyon nagy szeretettel énekeljük, amikor csak tudjuk.
0: Bella Máté a Kantémusz Vegyeskar számára komponálta ezt a művet, és mikor készült ez a felvétel, amit most hallunk?
1: Ez most az idei évben véglegeződött, egy ilyen szerzői lemezt állítottunk össze Bella Máté darabjaiból. Azt hiszem, hogy talán 6 kórus művet komponált most az utóbbi időben, ezt mindet elénekeltük, és ebből állt össze ez a lemezanyag. Nagyon nagy élmény volt, és hát büszkék vagyunk, hogy minket bízott meg a szerző ezeknek a műveknek a rögzítésével.

0: Bella Máté Dies Irae című művéből szólt a részlet, a felvételen a Kántémusz Vegyeskar énekelt, vendégünk Szabó Soma vezényelt, és augusztus 15-én kezdődik a 16. Kántémusz Nemzetközi Kórus Fesztivál. Különleges zenei utazásra hív idén is. Ugye 16-án ünnepi nyitókoncerttel várjátok a Kodály terembe érkezőket, és indul az egyhetes nemzetközi kulturális énekhang kavalkád, ahogy olvasom a honlapotokon.
1: Igen, nagy lelkesedéssel készülünk rá, és hát a idei évben is nagyon jó kórusok érkeznek hozzánk. Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen színvonalas kórus hangversenyeket hallhat majd a nyíregyházi közönség. A Csehországból érkező Gentleman Singers egy kiváló a cappella férfi együttes, akikkel már nagyon régóta nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és mi is szoktunk az ő általuk rendezett fesztiválra járni. Nagy örömünkre szolgál, hogy most ellátogatnak hozzánk. Aztán fiúénekkarunk Olaszországban, Veronában versenyzett, ahol nagy sikert aratott az idén, és ott találkoztunk egy horvát lánycsapattal. Ők is az énekegyüttes kategóriát képviselik, az a Contessa énekegyüttes, akik nagyon magas színvonalon énekelnek, és hát nagy lelkesedéssel elfogadták a meghívásunkat, úgyhogy ők is itt lesznek. Lengyelországból egy technikai egyetemnek a kiváló kórusa érkezik hozzánk, aki annak ellenére, hogy nem hivatásos zenészek, nagyon magas színvonalot képviselnek, legalábbis a kórus felvételeik alapján, úgyhogy lesz egy lengyel együttesünk. Moldáviából a Kántémusz ifjúsági kórus lesz a vendégünk, akikről azt tudjuk, hogy azért vették fel a Kántémusz nevet, mert valahol a világban egyszer a kórusvezetőjük hallott minket énekelni, és hát annyira lenyűgözte őket a Kántémusz hangzása, hogy ők is Kántémusz nevű énekart alapítottak Moldáviában.
0: De ez fantasztikus.
1: Most egy ilyen nagy testvér találkozó lesz Nyíregyházán.
0: Mielőtt folytatnánk a sort, hallgassuk most meg a Kántémusz ifjúsági kórust Moldáviából. Egy Mizerére részlet következik, Vladimir Csolák, a zeneszerző.

0: A moldáviai Kantemus ifjúsági kórus énekelt az imént, a telefonvonal végén Szabó Somah karnagy, a 16. Kantemus Nemzetközi Kórus Fesztivál kórusait mutatjuk be. Mely nemzetek kórusai érkeznek még? Említettük Csehországot, Moldáviát, Horvátországot.
1: Igen, Törökországból is érkezik hozzánk egy kórus, valamint Spanyolországból a Vox Alba női kar, és Japánból két énekkar is jön az idén. A Tokyo Kodály Choir és a Jampa kórus, akivel szintén nagyon-nagyon régi kapcsolatot ápolunk, hiszen a sok-sok japán turnénk során mindig találkoztunk velük.
0: Mi minden vár ránk Nyíregyházának 16. Kantemus Nemzetközi Kórus Fesztiválon? A nyitókoncertek mellett azért számos más lehetőség is van.
1: Magát a fesztivált tulajdonképpen a kezdetektől fogva úgy szerveztük, ugye ez már most a 16. fesztiválunk lesz, hogy közben egy karvezetői mesterkurzus is zajlik, amire nemzetközi érdeklődés mutatkozik már a kezdetektől fogva. Édesapám Szabó Dénes karnagy úr vezeti ezt a kurzust, és a Kantemus gyermekkar, illetve a Promuzika leánykar, ez az Atelier együttes, akin gyakorlatozhatnak itt a karvezető növendékek. Hát édesapám szokta mindig mondani, hogy ez ugye egy nagyon nagy előny mindazoknak, akik a karvezetést akarják gyakorolni, mert egy olyan hangszer áll rendelkezésükre, ami nagyon ritkán adódik egyébként így a karvezető növendékek életében, hogy ilyen magas színvonalon szólalnak meg azok a darabok, amiket ugye a karvezetők kiválasztanak. Egy megadott listából szoktak ilyenkor szemezgetni, természetesen azokból a művekből, amik az énekarok repertoárján van, és hát ezeken keresztül gyakorolják, hogy egyrészt technikailag hogyan kell egy kórus előtt mozogni, másrészt, hogy hogyan kell kommunikálni egy kórussal, és hát mindezt ugye a saját bőrükön tapasztalják meg, amikor az énekesekkel szembe kerülnek.
0: A mesterkurzus helyszíne a Kodályterem.
1: A mesterkurzus helyszíne vagy a Kodályterem, vagy a próbatermünk itt az iskola épületében. Ugye szerencsések vagyunk, mert ez az épület 2000-ben a mi igényeink szerint épült, úgyhogy hangversenytermen kívül egy kiváló énekkari próbaterem is rendelkezésre áll, és hát azt gondolom, hogy ez egy olyan adottsága ennek a fesztiválnak, ami nagyon ritka nemzetközi viszonylatban is, hogy minden ennyire kompaktul együtt legyen, ami ennyire kiszolgálja a fesztivál résztvevőknek minden igényét.

0: Ugye lesz a Kossuth téren folklórest, megyejáró, templomi hangversenyek, ez mind hagyomány.
1: Igen, igen. Az évek során kikristályosodott az, hogy mik azok a programok, amik nagyon jól működnek, és mik voltak olyan kísérleteink, amiket végül is nem muszáj erőltetni. Azt hiszem, hogy a megyejárásnak mindig nagyon örül az ottani közönség, tehát most is lesz Vállajon, Tiszadadán, Nagyecseden templomi hangverseny, amit nagy szeretettel várnak az ottani szervezők. És hát ezen kívül ez a folklórest, amiről beszéltünk, ez meg úgy tűnik, hogy a nyíregyháziaknak már egy ilyen állandó programjává vált, hogy ilyenkor megtelik a Kossuth tér, Nyíregyháza főtere érdeklődőkkel, és hát mindenki nagyon nagy lelkesedéssel fogadja különböző nemzetek hagyományos folklór darabjait, amik ott az augusztusi estében betöltik a főtér akusztikáját. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon kedves esemény, bár tudom magamról, hogy kórusként nem a legszerencsésebb szabad téren énekelni. Ott az énekkar mindig ki van szolgáltatva a technikai adottságoknak, hogy ott a hangosítás hogy áll össze. De hát ezt megpróbáljuk a lehető legmagasabb színvonalon megoldani. Erre is külön próba van, és aztán minden zökkenőmentesen menjen az esti koncert során. Általában össze szokott jönni, úgyhogy most is nagy reményekkel nézünk a folklórest elé.
0: Ugye, amikor beszélgetünk, a Kántémusz gyermekkar éppen készül Tájvánra Szabó Dénes vezetésével, de gondolom, ilyenkor nagy izgalom van így az egész kórus család életében. Ti érkeztetek haza nemrég Olaszországból, és a gyerekek, a legkisebbek pedig készülnek Tájvánra.
1: Igen, hát nagyon izgalmasan telik a nyár. Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas élmény lesz a gyerekeknek. Mi a vegyes karral is voltunk már Tájvánon, meg én tavaly például kurzust tartottam ott, ilyen karvezetői kurzust ugyanezen a fesztiválon, ahová most a Kántémusz kórus utazik. Ez egy nagyon jól szervezett és fantasztikusan magas színvonalú rendezvény. A Taipei Philharmonic Choir szervezésében történik ez az egész, és itt is vannak vidéki koncertek is, meg ott Taipeien belül is a legnagyobb koncertteremben, tulajdonképpen az ő műpájukban van egy fantasztikus hangverseny, amire ugye meghívták ezt az énekkart, és hát ott is zajlanak mindenféle egyéb járulékos ilyen workshopok, meg egyéb rendezvények. Úgy látom, hogy a gyerekek programja elég feszített lesz abból a szempontból, hogy nagyon sok utazás van Tájvánon belül, ilyen 3-4 órás buszutakkal mennek a koncerthelyszínekre, úgyhogy nem fognak túl sokat pihenni, az most előre látszik, de hát az biztos, hogy fantasztikus élményekkel gazdagodnak majd.

0: Magazinunk mai vendége Szabó Soma, a Kántémusz Nemzetközi Kórusfesztivál művészeti vezetője. Visszatérve ugye a Kántémusz Kórusfesztiválra, augusztus 20-án a Continental Arénában lesz a nagy gála koncert, ami szintén már egy hagyomány.
1: Igen, hát ez tulajdonképpen nincs más helyszínünk, ahová ennyi ember egyszerre be tudna menni zárt térbe, úgyhogy ez is egy hagyománnyá vált, hogy a Continental Arénát Nyíregyházán kibéreljük erre az alkalomra, és hát a több száz énekes részben ugye külön-külön mutatják meg a tudásukat a kórusok, részben pedig hát az összkari számok miatt gyűlünk ott össze, hogy ezeket együtt elénekeljük. Hát ezek mindig frenetikus, felemelő pillanatok, amikor több száz ember, akár 5 vagy 600-an állunk a színpadon, és egyszerre énekeljük a Kocsár Jubilát Edeót, vagy a Bárdos Kántémuszát.
0: Vagy az István a királyból.
1: Igen, a Felkelt a napunk híres dallamát, amiben már általában akkor a közönség is be szokott csatlakozni. Szóval hát ezek lélekemelő pillanatok. Tulajdonképpen erre fut ki az egész fesztivál, és hát ez koronázza meg az egész ötnapos rendezvényt.
0: A fesztivál művészeti vezetőjeként mit vársz a legjobban?
1: Az egyik, ami nagyon izgalmas számunkra, mindig nagy élmény, azok a vidéki hangversenyek, mert nagyon jó hangulat szokott kialakulni ott. A kórus barátságok igazából ott szövődnek szorosabbra, meg hát a záró gála koncertnek ez a fantasztikus élménye. Általában Bárdos tanár úr hívta fel a figyelmet az örömnek erre a paradoxonára, hogy mennél több felé osztik, annál nagyobb lesz a boldogság, és hát ezt igazából ott a Continental Arénában érzi át az ember, amikor ennyi lelkes ember énekel együtt, és ennyi szeretet és ennyi boldogság veszi körbe a hallgatóságot, szóval ez nagyon nagy élmény.

0: Kedves hallgatóink, augusztus 15-én kezdődik a 16. Kantémusz Nemzetközi Kórus Fesztivál és Mesterkurzus. Magazinunk mai vendége Szabó Soma, a fesztivál művészeti vezetője, a Kantémusz Vegyeskar karnagya volt. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentése, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás, és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvíz ellátást stabilan biztosítják a fővárosban. A külügyminiszter szerint az extrém időjárással járó mostani helyzet arra is rávilágít, hogy az elmúlt 16 évben nem történt meg a szükséges felkészülés. Orbán Anita úgy fogalmazott, hazánknak fel kell készülni az alkalmazkodásra, ezért kezdeményezni fogja, hogy a környező országok szakembereivel együtt tekintsék át a regionális együttműködés lehetőségeit. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket. A magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekordalacsony szintre csökkent az éves infláció, júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Tavaly 350 gyors árusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Megnyílt a hajdúsági expo Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett a hétvégén rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot is, amelyen az agrárágazat meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat. Ma kezdődnek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon. Csaknem 300 féle ital közül válogathatnak az érdeklődők. Olasz Rieslingből különösen nagy lesz a választék, de dűlőszelektált, bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Híreink végén az időjárásról, jelenleg 22 és 36 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 32-34 fok van. Többnyire mindenütt süt a nap, de a nyugati országrészben is a Tisza mentén előfordulnak felhősebb tájak, arrafelé elszórtan esik az eső, megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 30-35, késveste 19-27 fok várható. 12 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amit én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Sebő. Népzenei műsor Sebő Ferenccel.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. 2008-ban a reneszánsz évében János Pannonius verséből jelent meg egy CD, melyen a humanista irodalom európai hírű alakja előtt tisztelegnek a hazai verséneklők és a régi zenészek jelesei. Főszerkesztője Török Máté. Az előadók célja, hogy széles körben népszerűsítsék a magyar irodalom első világirodalmi jelentőségű nagyságának költészetét. Mai adásunkban, műsoridőn keretének tudomású vételével erről a lemezről válogatunk 12 zenei feldolgozást, a költő szellemes epigrammáiból, a humanista értékrendet megjelenítő szövegekből, a szellemi hontalanságot, a korányöttség tudatát, az elmúlás elégikus, tragikus hangulatát hordozó versekből, ahogy a CD irodalmi szerkesztője és előszavának írója Sudár Anna Mária fogalmazta. A reneszánsz zene hangzásvilágát idéző, reneszánsz hangszereket is felvonultató megoldások mellett írja továbbá, a magyar és az európai néphagyományból táplálkozó dallamkincs és a világzenei műfajok színes világa is jelentős szerepet játszik az elkészült zenei anyagban. A több mint 500 éve halott költő időmértékes, eredetileg latin nyelvű szövegeinek az antikvitás is megidéző lüktető verselése, ennek latin és magyar megszólaltatása természetes módon lép kapcsolatba a mai populáris kultúrában elterjedt, a fiatalok számára otthonos ritmizált szövegmondással is. Eddig az idézet. Első epigrammánk a Pannonia dicsérete című Berczeli Anselm Károly fordításában hangzik el. Előadják a lemezen közreműködő együttesek.
2: Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, most Pannónia is ontja a szép dalokat. Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám, szellemem egyre dicsőbb, s általa híres-e föld.
1: Mars Istenhez békességért, fordította Kardos Tibor. Zenéjét szerezte és előadja Huzella Péter. Közreműködik Heinzinger Miklós, Moldvai Furuján, Pusztai Gábor ütőhangszereken és Török Máté csellón.

0: A Hunyadi János sírfelirata, valamint Hunyadi Jánosnak Mátyás király atyának sírfelirata című epigrammák következnek. Fordította Jánosi István és Csorba Győző. Zeneszerző és előadó Kátai Zoltán.
1: Itt nyugszik János, harcokban rémet töröknek. Dicsfényben ragyogott őrhelye Pannonián.

bajolé. Itt nyugszik János, arcokban rémet öröknek. Dicsfényben ragyogott őrhelye Pannónián. Szülte Hunyad, majd mint Ispánt Beszterce uralta. Nándori Albán halt, nyughelye Alba Júlé.

0: Sok hős járta be, ám égbe csak ez maga szállt. Ám égbe csak ez maga szállt.
1: A Narni Galeottóhoz fordította Csorba Győző, zeneszerző és előadó Csörsz Rumen István.

Könyörgés az Istenekhez a török ellen hadba induló Mátyás királyért, fordította I.S. Gyula. Zeneszerző Fenyvesi Béla, előadja a Szélkiáltó együttes.

Ugyanez a vers eredeti latin nyelven. Zenét összeállította Hoppál Mihály és Pusztai Gábor török és bolgár tradicionális dallamok felhasználásával. Előadja a Mistral együttes.

Thalészról, amikor egy öregasszony gúnyolta, majd a Nyúlról és a Rókáról című két epigramma következik, Csonka Ferenc fordításában. A zenei átdolgozást Szabó István 16. századi dallamok felhasználásával készítette. Előadja a Vagantes Trio.

Panaszkodik a király hosszas távolléte miatt, és a Mátyás királyhoz című epigrammák következnek. Fordította Berczeli Anselm Károly, zeneszerző Heinzinger Miklós, előadja a Misztrál együttes.

Végezetül az Emberi Élet Veszendőségéről című epigrammával zárjuk műsorunkat, melyet Csonka Ferenc fordított. Zenéjét az előadó Kátai Zoltán szerezte.

Rad a nap kegyesen, elvész nyomtalanul számunkra a tegnapi élet. Most születő fény csak kezd maradék napokat. Aggastyán, ha leszel, sem mondhatod, oly sok az év.

0: tavasszal sem mondhatod, hogy sok az évem. Elmúlt évekből már a víz egy se tiéd.
1: János Pannonius című műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
2: A 2021. március 5-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A következő egy órában Hegedűs Mónika fuvolázik, Lakatos György fagottozik, Máté Balázs gordonkázik, Spányi Miklós csembalózik, Krause Anna Mária zongorázik. A felvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában 1989. május 31-én készült. Műsorunkkal a 65 éve született Hegedűs Mónika fuvola művészre emlékezünk, és a 85 éves Krause Anna Mária zongora művészt köszöntjük. Elsőként hallgassák meg Antonio Vivaldi A-moll szonátáját, jegyzékszáma 86-os. Hegedűs Mónika játszik fuvolán, Lakatos György fagotton, Spányi Miklós csembalón.

Vivaldi Ámol szonátáját hallották, jegyzékszáma 86-os. Hegedűs Mónika fuvolán, Lakatos György fagotton, Spányi Miklós csembalón játszott. Georg Philipp Telemann D-moll fantáziája következik. Hegedűs Mónika játszik fuvolán.

Telemann D-moll fantáziáját hallották, Hegedűs Mónika játszott fuvolám. Johann Sebastian Bach H-moll szonátája következik, jegyzékszáma 1030-as. Hegedűs Mónika fuvolán, Spányi Miklós csembalón játszik.

Johann Sebastian Bach Hámol szonátáját hallották. Hegedűs Mónika játszott fuvolán, Spányi Miklós csembalón. Antonio Vivaldi 43-as jegyzékszámú Ámol szonátájának előadói Lakatos György Fagott, Máté Balázs Gordonka és Spányi Miklós csembaló művész.

Antonio Vivaldi ámol szonátáját hallották. Lakatos György Fagotton, Máté Balázs Gordonkán, Spányi Miklós csembalón játszott. Erőd Iván, szonáta milanéze, előadja Lakatos György Fagotton és Krause Anna Mária zongorán.

Elhangzott Erőd Iván, Szonáta Milanéze. Csemicki Miklós, Partita. Lakatos György játszik fagottan.

0: hangzott Csemicki Miklós partita. Lakatos György játszott fagotton. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió 6-os stúdiójában 1989. május 31-én megrendezett koncerten Hegedűs Mónika fuvolázott, Lakatos György fagottozott, Máté Balázs gordonkán, Spányi Miklós csembalón, Krause Anna Mária zongorán játszott. A hangmérnök Geszti Mária, a zenei rendező Durkó Katalina, a szerkesztő Weisz Gábor volt. Elhangzott műsorunkkal a 65 éve született Hegedűs Mónikára emlékeztünk, és a 85 éves Krause Anna Máriát köszöntöttük.
1: Műsorajánló. A jazz legendák adásában Tony Bennett felvételeiből válogatunk. A 100 éve született amerikai jazzénekes 19 Grammy-díjat, egy életműdíjat és két Primetime Emmy-díjat kapott, és világszerte több mint 50 millió lemezt adott el. Jazz legendák. Tony Bennett, ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Szombat este Antonio Vivaldi Il Tamerlano című háromfelvonásos operáját hallgathatják meg. A címszerepet a perzsa-kanadai operai kontratenor Cameron Shabazi énekli. Körülötte Julia Lezsnyevá, Eva Zajcsik és Antéja Pisenyik énekelnek. A Les Axons zenekarát Thibaut Noali irányítja. Az április 2-ai előadás felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük. Vezényel Deliana Lazarova, hegedűn közreműködik Lilia Pocsitári. A felvétel a Zeneakadémia nagy termében 2025. október 29-én készült. Elsőként hallgassák meg Sibelius Finlandia című szimfonikus költeményét.

Sibelius Finlandia című szimfonikus költeményét játszotta a Magyar Rádió szimfonikus zenekara Deliana Lázárova vezényletével. Antonin Dvorzsák ámol hegedű versenye következik, a szólista Lilia Pocsitári, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Deliana Lázárova vezényli.

Antonin Dvořák ámol hegedű versenyét hallották Lilia Pocsitári szólójával. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara Deliana Lazarova vezényletével befejezésül Piotr Csajkovszkij 4. F-moll szimfóniáját játssza.

0: Csajkovszki negyedik szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük, vezényelt Deliana Lazarova. Hegedűn közreműködött Lilia Pocsitári. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. október 29-én készült. A hangmérnök Lakatos Gergely és Mátyos Otto, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Weiss Gábor volt. Nevükben is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A jazz legendák adásában Tony Bennett felvételeiből válogatunk. A 100 éve született amerikai jazzénekes 19 Grammy-díjat, egy életműdíjat és két Primetime Emmy-díjat kapott, és világszerte több mint 50 millió lemezt adott el. Jazz legendák. Tony Bennett, ma 23 órakor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája szombati adásában Radu Lupu zongorázik. A román zongorista 1966 és 69 között a világ három leghíresebb zongora versenyén, a Van Cliburn, a George Enescu nemzetközi zongora versenyen és a Leedsi nemzetközi pianoforte versenyen nyert első díjat, mely megalapozta karrierjét. Mesterek órája. Radu Lupu. Szombaton 11 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Pólyák Adrien nevében is. Kovács Márton vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, holnaptól az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. A kormányfő beszélt arról is, hogy Paksnál a vízszint jelenleg 14 cm-rel magasabb a vasárnapinál. Hozzátette, folyamatosan figyelemmel kísérik az atomerőmű működését. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkenés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, hogy tervezik a szociális tűzifa keret emelését is. Erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát a kormány. Köböl Anita a kormány szóvivő elmondta, az Európai Uniós helyreállítási alap forrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele, hogy az összegek felhasználásában érintett közfeladatot ellátó szervek központi nyilvántartásba tegyék közzé adataikat. Hozzátette, a döntéssel bővül a kötelezettek és a közzétenni előírt adatok száma, amelyek bárki számára ingyenesen elérhetőek lesznek. Csökkenti a magyar gazdák terheit és erősíti az agrárkamara politikai függetlenségét a kormány. Ezt is bejelentette Köböl Anita kormány szóvivő. Aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamarai tisztséget nem tölthet be. Emellett a kabinet támogatja azt az egyéni képviselői indítványt, amely szerint a kamara eltekinthet a tagdíjak beszedésétől, például országos fagy és aszálykár, valamint az állatokat sújtó járványok esetében. Ez mintegy 18,6 milliárd forintnyi tehermentesítést jelent a több mint 400 ezer termelőnek. A Budapest-Lajos-Mizsa vasútvonal villamosítása után sem lesz teherforgalom gyálon vagy más érintett településen, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter, miután a környező polgármesterekkel egyeztetett. Vitézi Dávid elmondta, A fejlesztések célja, hogy a fővárosi agglomerációban versenyképesebbé tegyék a vasutat. A teherszállítást azonban más vonalon oldják meg. A beruházással több személyszállító vonat közlekedik majd. Újraindult Catania repülőterének forgalma, miután a létesítményt az Etna kitörése miatt rövid időre lezárták, közölte a nemzetközi légi kikötő üzemeltetője. Arra kérték az utasokat, hogy minden esetben ellenőrizzék járatok indulását és érkezését a légitársaságoknál. Az Etna két különböző kráteréből tört előláva, amelyet vulkáni törmelékes felhő kísért. Folytatódik a napos meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Északnyugaton lehetnek borultabb tájak, holnap délelőtt azonban ott is felszakadozik a felhőzet, és mindenütt több órás napsütés valószínű. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Holnap délután 29-34 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
4: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapüszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklör, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
5: Hozék ura és Szamosi Szabolcs az Orgona pont sorozatban, augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Félharmónia.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
6: Szép nyári péntek délutánt kíván önöknek a mikrofonnál Uzsali Bence, a Muzsikáló délután zenei szerkesztője Csík Gabriella, a hangmérnöke pedig Molnár Endre. Szerdán még nagyon-nagyon nagy melegben hallgattunk együtt zenét, hát most egy kicsikét már mérséklődik ez a meleg, de azért valószínű, hogy még mindig többen vannak, akik inkább behúzódnak és ott keresnek valami fajta menedéket, de legalábbis árnyékban igyekszünk ma is az örömükre lenni. Elsőként Ludwig van Beethoven opus 110-es Ass-dur szonátájának első tételét hallgatjuk meg, ez az utolsó előtti szonáta a 32-ből, és több zenetörténész úgy is értelmezi ezt a művet, mint egyfajta végigelmélkedését annak, ahogy Beethoven elbúcsúzik végleg a hallásától, és attól, hogy ez egy visszafordítható feladat-e. Tulajdonképpen ez az utolsó három zongora szonáta mindegyik egy-egy nagyon személyes üzenet. Ennek az opus 110-esnek az első tételét halljuk most, Maurizio Pollini zongorázik.

Az első tételt hallottuk Ludwig van Beethoven opus 110-es Asdur szonátájából, Maurizio Pollini zongorázott. Most egy kisé pikírt hangulatú duett következik, Camille Saint-Saëns a zeneszerző, El Desdicado a mű címe, ez talán úgy fordíthatnánk, hogy a szerencsétlen vagy a boldogtalan. A szöveg magyarul így hangzik, mit érdekel, hogy kivirágzik reménységen fája, ha a virágok elhervadnak és sohasem érnek gyümölcsé. A szerelemmel kapcsolatos elégedetlenségnek ad hangot jelen esetben a két női énekes, Marianne Crebassa és Adriana González, illetve a Toulouse-i Capitol Színház zenekara Ben Glasberg vezényel.

Az Eldezdikádó, azaz A Szerencsétlen című dalt hallottuk Camille Saint-Saëns-tól, Marianne Carabassa és Adriana González énekelt, a Toulouse Capitol Színház zenekarát Ben Glasberg vezényelte. Haydn-nel folytatjuk, a 95-ös C-moll szimfóniából következik egy tétel. Önmagában sokkal-sokkal több dur szimfóniát írtak a klasszikus zeneszerzők, mint amennyi mollt. Általában ez az alapkarakterén is látszik a műveknek, a dur szimfóniák jellemzően vidámabbak, fényesebbek, a mollok pedig drámaibbak vagy szomorúbbak. De az, hogy ott a vége felé egy 95-ös számmal még volt egy moll szimfónia, az még inkább érdekes, mert Haydn a londoni időszakban már egyre inkább csak dur, sőt, leginkább D-dur szimfóniákat írt. Ez most ebből a tételből nem fog kiderülni, hogy ez a szimfónia mennyire drámai karakterű, mert a második tétel, amit meghallgatunk, ez durban van. Ezt halljuk most az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában, Fischer Ádám vezényel.

Joseph Haydn 95-ös szimfóniájának második Andante Cantabile tételét játszotta az osztrák-magyar Haydn zenekar Fischer Ádám vezényelt. A fuvalista Doppler Ferenc fuvola művével folytatjuk duettino magyar motívumokra. Berényi Bea és Deracsai Ákos fuvolázik, és azért megjegyezném, hogy ebben a duettinóban harmadikként ott van még egy zongorista is, Révész László személyében.

0: Doppler Ferenc Duettino magyar motívumokra című művét Berényi Bea, Dacsai Ákos és Révész László előadásában hallottuk. Egy perc elmúlt 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai lemezújdonságunkhoz. Egy zongorista és egy zeneszerző áll a középpontban. A zeneszerző Maurice Ravel az egész lemez összeállításon az ő művei szólnak, és a zongorista pedig Julien Liber, belga zongorista, aki alkalmasint két kamarapartnert szegültetett maga mellé ezen a lemezen, Lorenzo Gattót és Bruno Filippet, de legnagyobb részben szólóban játszik. És hát gyakorlatilag szinte majdnem mindent eljátszik, ami szólózongora vagy kamaramű és Ravel írta. A tükröződések, a szonatina, többféle keringő, a cellózongora, hegedű szonáta, szóval igazán sokféle mű szerepel ezen a lemezen. Azt írja, hogy tulajdonképpen egy személyes indítatásból kezdte el, hogy a diák évei alatt csodálkozott rá Ravelnek a műveire, és szerette volna így egyszer egyben is lemezre venni. A lemez utolsó sorozata a Couperin sírja című suite, ebből hallgatjuk meg most a prelúdiumot, az első tételt. Julien Liber játszik.

Maurice Ravel művét hallottuk, a Couperin sírja című sorozat prelúdiumát Julien Libier játszott zongorán. Telemannal folytatjuk, a B-dur Nemzetek Svit első tétele következik, a berlini régi zene együttes játszik.

Telemann B-dur nemzetek szvittjének nyitánytételét hallottuk, a berlini régi zene együttes játszott. A Rágalom áriával folytatjuk, Gioachino Rossini a Sevillai Borbé című operájából van a részlet. Samuel Rémy énekel, a Müncheni rádiózenekarát Gabriele Ferro vezényli.

Samuel Rémy énekelte a Rágoló Máriát Rossini a Sevillai Borbély című operájának első felvonásából, a müncheni rádiózenekar a kísérte Gabriele Ferro vezényelt. Újabb spanyolos zene következik, Isaac Albeniz Ibériájából halljuk az Eritana című tételt, a Alicia de la Rocha játszik zongorán,

Az Eritana tételt hallottuk Isaac Albeniz Ibéria című ciklusából, Alicia de la Rocha zongorázott. Egy menüettel folytatjuk Leopold Mozart, tehát az idősebbik Mozart, a zeneszerző, a G-dur szimfónia harmadik menüett tételét halljuk, egyúttal ez a szimfónia befejező tétele is egyébként. A Liszt Ferenc kamarazenekar játszik, Rolla János a hangversenymester.

Leopold Mozart G-dur szimfóniájának menüettjét a Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta. Menüett után polka, Johann Strauss és József Strauss a zeneszerző, a Pizzicato polkát halljuk, ezúttal a Budapesti Fesztivál zenekar játszik Fischer Ivánnal az élén.

0: Johannes József Strauss Pizzicato polkáját a Budapesti Fesztivál zenekar játszotta, Fischer Iván volt a karmester. Egy perc elmúlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Johann Sebastian Bach zenéjével folytatjuk, a Voltemper Irtes Klavír első kötetéből hallgatjuk meg a C-moll preludium és fúgát. Ehhez nekem intenzív élményeim kapcsolódnak, hiszen az első zeneakadémiai felvételimen ezt játszottam, és az is egy nagyon-nagyon meleg nyári nap volt, és rettentő módon izgultam. Aztán ezt is kérték meg a Mozartot is. Most viszont Mi Fazil Száj előadásában hallgatjuk meg ezt a művet, a C-moll preludium és fúgát halljuk tehát.

Johann Sebastian Bach C-moll preludium és fúgáját hallottuk a Das Voltemperierte Klavier című sorozat első kötetéből. Fazil Szaj zongorázott. Gordonka versennyel megyünk tovább, Ignaz Joseph Pleyel a zeneszerző, a C-dur Gordonka verseny harmadik befejező rondóját halljuk, Szabó Péter a szólista, az Erdődi Kamarazenekar kíséri, a koncertmester Szevcsik Zsolt.

Ignác József Pleyel C-dur Gordonka versenyének befejező tételét hallottuk Szabó Péter és az Erdődi Kamara zenekar előadásában. Szevcsik Zsolt vezette az előadást. Egy híres tétel következik most híres műből, Karl Orff Carmina Burana-jából az Intrutina. Judith Blegen énekel, a Clevelandi Szimfonikus Zenekart Michael Tilson Thomas vezényli.

Karl Orff Carmina Buránájából szólt az Interrutina című tétel Judith Blégen szólójával, a Clevelandi szimfonikus zenekart Michael Tilson Thomas vezényelte. Egy érdekesség még az előző Pleyel Gordonka versenyhez egyik hallgatónk írta, hogy ez a harmadik tétel megegyezik a szerző második klarinét versenyének harmadik tételével. Hát igen, van egyébként ilyen, hogy egy-egy versenyműtételt még akkor is, ha merőben más hangszerre írunk, időnként előszednek a zeneszerzők, ezt legnagyobb mértékben Johann Sebastian Bach művelte, aki mindent is át tudott írni minden másfajta hangszerre. Aztán később már kevesebben éltek ezzel a technikával, úgy látszik Pleyel szintén. Most elmegyünk vadászni, Liszt Ferenc Vadászat című transzcendens etüdjét hallgatjuk meg, Jevgenyi Kiszin zongorázik.

Liszt Ferenc vadászat című transzcendens etüdjét hallottuk, Jevgenyij Kiszin zongorázott. Észak Mozartja következik most, Joseph Martin Krauss a C-dur szimfónia második tételét játssza a Concerto Köln.

József Martin Krausz C-dur szimfóniájának második andante tételét hallottuk, a Concerto Köln játszott. Egy rövid gályárdot hallgatunk még meg a játékok előtt, Anthony Holborn a zeneszerző, a Canadian Brass együttes játszik.

0: Anthony Holmorn Gaillardját a Canadian Brass együttes előadásában hallottuk. Fél öt van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Folytatjuk a muzsikáló délutánt, Uzsali Bencét hallják. Elérkeztünk a mai első játékainkhoz, ma is három játékunk lesz, most a nyereményjáték, utána a szavazós játék, és fél hatkor pedig a tippjáték. Az elérhetőségeink a szokásosak, 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Mondom a nyereményjáték nyereményeit. Augusztus 12-én szerdán este 8 órakor a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastélyban lesz a 10. Echo Nyári Akadémia lemezbemutató koncertje. Ez egy Schubertest, Jakob Fichert és Fülei Balázs négykezes zongora műveket játszik. Ez tehát augusztus 12-e szerda, Fehérvár Csurgó, ide van egy páros belépünk. És van még egy páros belépünk Martfűre is, ez Szolnoktól nem messze található. Augusztus 16-án vasárnap a Szent Tamás apostol templomba este 8 órára a Filharmónia Magyarország orgonapont sorozatában kerül sor Szél Pál Szilveszter baritonénekes és Túri Nagy János orgona művész közös koncertjére. Bach, Handel, Albinoni, Mendelssohn és Stradella művei szerepelnek a műsoron. Ez tehát 16-a vasárnap és Martfű. És van egy tárgynyereményünk, a Budapest Jazz Orchestra Everything's Alright című jazz CD-jét lehet megnyerni. A játékzenénk pedig Ottorino Respighi Madarak szvittjéből lesz kettő tétel. A kérdés pedig az, hogy melyik madár nem szerepel a ciklusban. Mondom a négy lehetőséget, ezek közül kell kiválasztani azt, amelyik nem szerepel a ciklusban. A. Pacsirta, B. Fülemüle, C. Kakukk, és nincs több lehetőségünk, csak három van. Tehát Pacsirta, Fülemüle vagy Kakukk nem szerepel a madarak között. Halljuk a két tételt, a St. Martin in the Fields kamarazenekar játszik, nevén Marinel vezényel.

Ottorino Respighi madarak szvittjéből hallottuk a második és az ötödik tételt a St. Martin in the Fields kamarazenekar előadásában, nevén Mariner vezényelt. Ez volt a mai első játékzenénk, és az volt a kérdés, hogy a három közül melyik nem szerepel a ciklusban. A. Pacsirta, B. Fülemüle, C. Kakukk. A legtöbben jó választ küldtek, hogy a pacsirta nem szerepel, egyébként a Galamb és a Kakukk című tételeket hallottuk, szóval a pacsirta maradt ki a madarak közül. Mondom a nyerteseinket, Molnár Andrea, Tasnádi Tamásné és Hardicsai Gábor. Nekik gratulálunk és köszönöm mindenkinek, aki játszott velünk, és maradjanak játékban, mert jön a szavazós játék. Augusztus 7-e van, mi történt a történelem folyamán ezen a napon? Az első, hogy 1782-ben ezen a napon házasodott meg Mozart. A család nem volt jelen az esküvőn, Leopold Mozart nagyon ellenezte ezt a házasságot, egyébként a feleség családja sem nagyon örült Mozart személyének, mert bármilyen csoda gyerek hírében állt korábban, azért azt gondolták, hogy egy művész nem az igazán biztonságos egzisztencia, de ők egyébként nagyon szerették egymást. És Mozart egy levelében arról ír, hogy nagyon különleges istenélményeket jelent neki a feleségének a közelsége, és ennek kapcsán fogalmazódott meg benne, hogy egy minden eddiginél nagyobb mise kompozíciót szeretne írni. Ezt nyilván az esküvőre már nem tudta megírni, mert ez pár héttel előtte történt, viszont utána nekiállt megírni ezt a misét, és azt gondolta, hogy amikor a következő évben Salzburgba hazalátogat újdonsült felesége oldalán, akkor ezt a misét majd bemutatják, és a felesége énekli a szoprán szólót. Hát ebből valamennyi lett, mert a Kyrie és a Gloria elkészült, de a teljes mise egyébként nem, és aztán Mozart később sem fejezte be teljesen ezt a misét, ez lett a C-moll mise. Emlékezetesen nehéz szoprán szólók vannak benne. Hát ebből idézünk most egy híreset, hogyha megszavazzák, a C-moll mise et incarnatus kezdetű szólótételét lehetne meghallgatni Mozart esküvőjének tiszteletére. A másik, hogy ma van a sörvilágnapja, 2008-ban tartották meg először, és azóta minden évben augusztus első péntekén ünneplik. Ezt tavaly ilyenkor már kiveséztük, hogy a zenetörténet tele van bordalokkal, de annál kevesebb sörrel kapcsolatos zene van, de volt egy hallgatónk, aki felhívta a figyelmünket, hogy Flotó Márta című operájában van sördal, hát most ezt terjesztem fel szavazásra, hogyha a sörvilágnapját szeretnék inkább megemlékezni. És a harmadik évforduló, hogy 1913-ban ezen a napon hunyt el Dávid Popper, vagy magyarosan Popper Dávid Gordonka művész. Ő egy cseh származású csellista volt, aki a Zeneakadémia első nagy tanárainak egyike volt, egy korszakos cselló tanár volt. Van neki egy olyan műve, hogy Szüleim emlékére. Ezt most az ő emlékére hallgathatnánk meg. Három mű tehát, Mozart C-moll miséjéből az et incarnatus, Flotó Mártájából a sördal, vagy pedig Popper Dávid Szüleim emlékére című cellózongora műve. Ezekből lehet ma választani, ameddig meghallgatjuk Schubert Tavaszálmodás című dalát a Téli utazás című ciklusból. Viszonylag rövid dal, alig 4 perc, gyorsan kell szavazni, Polgár Lászlót és Jan Schulzot halljuk.

Schubert a Téli utazás című dalciklusából hallottuk a Tavaszálmodás című dalt Wilhelm Müller versére, Polgár Lászlót és Ján Schulzot hallottuk. Nagy küzdelem volt a szavazásokat illetően, többen érveket is írtak, hogy melyiket miképpen szeretnék hallani, és hát jogos, hogy igen, ritkán halljuk a Sördalt, még ismeretlenebb Popper Dávid műve. Volt, aki megírta, hogy lehet, hogy nem jó helyről tájékozottam, és augusztus 4-én már megtörtént a Mozart házaspár esküvője, de ez mit sem változtat azon a tényen, hogy a legtöbben a C-moll mise et incarnatusát szeretnék hallani, így aztán ez következik most a folytatásban. Sandrine Pugh énekel, a La Chambre Philharmonique együttest Emmanuel Crivi nevezényli.

Mozart C-moll miséjéből hallottuk az Et Incarnatus kezdetű áriát, Sandrine Pio énekelt, a La Chambre Philharmonique együttest Emmanuel Crivine vezényelte. Egy titokzatos című mű következik most, François Couperin, a titokzatos barikádok. Cifra György zongorázik.

0: Hát ezek voltak a titokzatos barikádok, François Couperin Evian című művét hallottuk, Cifra György zongorázott. Most hamarosan hírekkel folytatjuk, aztán a hírek után visszatérünk a zenehallgatáshoz, és 17:30 lesz a mai tippjátékunk, ahogyan szoktuk, a hírek után pedig Rimsky-Korszakovval utazunk spanyol zenei világba, maradjanak velünk. Hamarosan újra itt vagyunk. 5 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Kovács Márton vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, folyamatos figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetleges tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat. A kormányfő drámainak nevezte az elmúlt 16 év Orbán kormányainak örökségét, hangsúlyozva, hogy a korábbi kabinet már 2022-ben tudta, hogy drasztikus beavatkozásra lett volna szükség a villamos energiarendszer fejlesztése érdekében. Megérkezett a régvárt eső a Dunavíz gyűjtőjére. A folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár centiméterrel és pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán, tették hozzá. Tűz ütött ki a MOL pozsonyi finomító telepén. Magyar Péter kormányfő a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincs. A vállalat szóvivője a pozsonyi Újszónak elmondta, az egyik kőolajtermékeket tároló tartályban lévő anyag gyulladt meg, de a tűz nem terjedt át más technológiai egységekre és tárolókra. Az eddiginél hatékonyabb, mindenki által elérhető szűrési rendszer kialakítására utasította a kormány az egészségügyi minisztert. Köböl Anita kormány szóvivő hangsúlyozta, a daganatos halálesetek jelentős része megelőzhető lenne, és egy pontosabb, kiszámíthatóbban működő szűrési rendszer magyarok ezreit mentheti meg évente. A legfrissebb adatok szerint a magyar lakosság részvételi aránya a szervezett szűrőprogramokon nem csak alacsony, hanem folyamatosan csökken, tette hozzá a kormány szóvivő. 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi BYD építkezésénél történt februári halálos munkahelyi baleset miatt. Február 14-én egy rakodási művelet közben vesztette életét egy munkás. A kínai autógyár építési területén június végén is történt egy tragédia. Mindkét esetben kínai állampolgár volt az áldozat. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be. Folytatódik a napos meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Északnyugaton lehetnek borultabb tájak, holnap délelőtt azonban ott is felszakadozik a felhőzet, és mindenütt több órás napsütés valószínű. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eredhet el az eső. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Késő este általában 15-22, holnap délután 29-34 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. 17 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm Önöket újra, Uzsali Bencét hallják. Ahogyan ígértem, Rimsky-Korszakov zenével folytatjuk, a spanyol kapricsóból halljuk a negyedik és az ötödik tételt, a Senea Canto Gitano és a Fandango Asturianót. A Bajor Állami Operaház zenekarát Wolfgang Zavall is vezényli.

Ezek voltak a spanyol szeszélyek. Nikolaj Rimszkij-Korszakov spanyol kapriccsójának 4. és 5. tételét játszotta a Bajor Állami Opera zenekara, Wolfgang Zavall is vezényelt. Ismét egy finálé következik, ezúttal Ludwig van Beethoventől, az Opus 59 numero 2-es E-moll Razumovsky vonós 4-es utolsó tételét halljuk, az Alban Berg vonós 4-es játszik.

Ludwig van Beethoven E-moll Razumovsky vonós négyesének befejező tételét hallottuk, az Alban Berg vonós négyes játszott. Antonio Vivaldi Bajazet című operájának harmadik felvonásából folytatjuk most a zenehallgatást, Bajazet áriáját halljunk, Ildebrandtot Arkádzsélo énekel, az Európa Galanta együttest Fabio Biondi vezényli.

Ildebrando Arcangelo előadásában hallottuk Bajazet áriáját, Antonio Vivaldi Bajazet című operájának harmadik felvonásából, az Európa Galante együttest Fabio Biondi vezényelte. A sok szöveg dal nélkül, után most akkor jöjjön egy dal szöveg nélkül, Félix Mendelssohn Opus 30 numero 1-es műve Nagy Péter zongorázik.

0: Felix Mendelssohn Opus 30 numero 1-es S-dur dalszöveg nélkül című művét hallottuk, Nagy Péter zongorázott. 2 perc múlva lesz 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai tippjáték zenénkhez, amikor a szerzőt kell kitalálni, vagy ha nem a szerzőt, akkor a korszakot, a mű jellegét, és bármilyen fajta meglátás, hasonlat, ami a mű leírására alkalmas, azt örömmel vesszük. Az elérhetőségeink most is a szokásosak, 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Egy 5 perces zenét hallunk, tehát nem szabad nagyon-nagyon sokat várni a tippeléssel, és tessenek bátran tippelni. Jöjjön a zene!

Ez volt a mai tippjáték zenénk, ami egy kicsikét cseles volt, ameddig egyetértés volt a szavazatok között, az, hogy valami 19. század végi vagy 20. századi zenéről van szó. Aztán a másik, ami még megjelent ilyen jellemző vonulatként, hogy volt, aki romantikusként értelmezte, volt, aki pedig filmzeneként. Az egyik kedvencem az volt, hogy mondjuk John Barry filmzene, de akár Mahler is lehet. És hát Mahler kortársai is előkerültek, és persze volt olyan is, aki ismerte a konkrét művet. Elgar volt a zeneszerző, a Sospiri című művét hallottuk, tehát nem filmzenének készült, de ez is mutatja azt, hogy a 20. századi filmzenék mennyire sokat köszönhetnek a késő romantikának, hogy gyakorlatilag egyik-másik késő romantikus mű egy az egybe megállná a helyét egy hollywoodi filmben is. Az Új Filharmónia zenekar játszott, John Barbirolli vezényelt, és köszönöm szépen a tippeket is. Maradunk ugyanennél a korszaknál, és azért visszatérünk egy kicsit Popper Dávidhoz. Az Opus 69-es Gordonka szvittjének második tempo diminuetto tételét halljuk, ifjabb Mező László játszik Gordonkán, Farkas Gábor zongorán.

Popper Dávid Gordon kaszvittjének menüett tételét hallottuk, ifjabb Mező László és Farkas Gábor játszott. Daniel Ober zenéjével folytatjuk, a Portici Néma nyitányát játssza a Monte Carlói Filharmonikus Zenekar Thomas Fulton vezényel.

Daniel Auber a Portici Néma című operájának nyitányát hallottuk, a Monte Carlói Filharmonikus zenekart Thomas Fulton vezényelte. Handel művel folytatjuk, az Opus 7 numero 1-es B-dur orgona verseny negyedik Adagio ad libitum tételét hallgatjuk meg. Ez az Opus 7, ez egy orgonaverseny sorozat, hiszen Handel ezeket a műveket is sorozatban ontotta, és hát önmagában az, hogy negyedik tétele van, mutatja azt, hogy ez nem egy három tételes versenymű, ez még nem is az utolsó, inkább a szvitekhez hasonlítanak ezek az orgonaversenyek. Bob van Asferen a szólista, a felvilágosodás korának zenekara kíséri.

Handel B-dur orgona versenyének Adagio ad libitum tételét játszott a Bob van Asperen, annyira ad libitum, tehát szabadon ez a tétel, hogy a zenekar nem is szólal meg benne. Zárásként Antonín Dvorzsák 8. szimfóniájának 3. tételét hallgatjuk meg a Zürichi Operaház zenekarának előadásában, Gian Andrea Noseda a karmester.

0: Antonín Dvorák 8. szimfóniájának 3. tételét játszotta a Zürichi Operaház zenekara, Gian Andrea Noseda vezényelt. Nagyon érdekes ez a szimfónia, hogy tulajdonképpen a 4 tétel alatt sem derül ki, hogy végső soron vidám vagy szomorú vagy súlyos vagy milyen fajta zene ez. Ez a tétel is egy kicsikét ilyen kétarcú. Ezzel véget ért mára a muzsikáló délután, most hamarosan péntek lévén súgójukkal folytatjuk és megnézünk néhány érdekes és közeledő fesztivált. A műsorainkat továbbra is visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon, este pedig a BBC Proms koncertjeiből hallgathatnak válogatást, illetve Ciprián Katsarisszal lesz a mai Arckép című adásunk. Kollégáim Csík Gabriella zenei szerkesztő és Molnár Endre hangmérnök nevében is búcsúzom a most nyugodni térőktől. További szép napot kíván a műsorvezető Uzsali Bence.
1: Műsorajánló. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Előtérbe kerülnek a skótok, a BBC skóciai szimfonikus zenekara és a Királyi Skót Nemzeti Zenekar, de játszik a brémai kamarafilharmónia is. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Szombat este Antonio Vivaldi Il Tamerlano című háromfelvonásos operáját hallgathatják meg. A címszerepet a perzsa-kanadai operai kontratenor Cameron Shabazi énekli. Körülötte Julia Lezsnyevá, Eva Zajcsik és Antéja Pisenyik énekelnek. A Les Axons zenekarát Thibaut Noali irányítja. Az április 2-ai előadás felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Jevgenyi Nyesztyerenko orosz basszista mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Maria Callas azt mondta nekem egyszer, önben csodálatos művészi potenciál van. Hatalmas jövő vár magára, de csak akkor, ha megfogad egy tanácsot. Choose and refuse, azaz tudni kell visszautasítani.
1: Lemezelő, nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Kétrétország Fesztivál az Őrségben.
1: Amit köztiválnak hívunk mi magunk között, tehát fesztiválból köztivállá vált, ami egy pici jelzés arra, hogy valamelyest a közelségre, a közösségre appellálunk, közvetlenségre. Tehát ez egy ilyen családias fesztivál.
0: Csángó Fesztivál Jászberényben.
2: Ami fontos, hogy egy közösségi találkozó pont ez a 4-5 nap, hiszen itt van egy lelki feltöltődés, van egy olyan élmény, amelyet tényleg ebben a mai rohanó őrült világunkban egy kicsit ki tudunk kapcsolódni, és hát ezek a programok azt hiszem, hogy ezek mind olyanokat nyújtanak, ahol meg lehet tenni ezt a közösségi kapcsolódást.
0: Nyári Margó Fesztivál Salföldön.
3: Így fűben ülve hallgatunk beszélgetéseket, sétálunk a helyszínek között, pokrócon olvasunk, piknikezünk együtt. Azt lehet mondani, a nyár legzenésebb irodalmi fesztiválja.
0: Nyár van, egymást érik a fesztiválok, de nem szünetel a színházi élet sem, hiszen a Centrál Színház 2 hétre Szigligetre költözik, és a képzőművészet szerelmesei sem maradnak program nélkül, hiszen meghosszabbították a Dolce Vita kiállítást a Magyar Nemzeti Galériában. Ezekről is beszámolunk a súgójukban. Köszönti Önöket a szerkesztő Uzsali Bence. Tartsanak velem! Április óta várja Itália élménye a Dolce Vita kiállítás látogatóit. Az érdeklődés pedig töretlen. Az augusztus 23-áig tervezett kiállítást egy héttel már most meghosszabbították, folyamatosak a tárlatvezetések és programok, és bár ezek közül a mostani hétvégén esedékesek már beteltek, még vannak szabad helyek a következő napokban, sőt, külön séta várja a gyerekeket. Mihály Janikó prágai Adrien kurátorral beszélgetett.
4: Dolce Vita. Amikor megnéztem a kiállítást, rengeteg érzés, emlék fölelevenedett bennem, amelyek engem is Itáliához kötnek. Mi volt a célja ennek a kiállításnak?
5: A kiállításnak célkitűzése az, hogy azok számára, akik már jártak Olaszországban, ébresszen valamiféle nosztalgiát, hogy milyen is a mediterrán tengerparton sétálni. Azok számára, akik pedig még nem jártak Olaszországban, felébreszteni azt a vágyat, hogy utazzanak el oda, hogyha megtehetik. És én azt gondolom, hogy kifejezetten alkalmas, hogy a Bartók tavasz keretein belül nyílt meg ez a kiállítás, és hát egész nyáron nyitva tart. Úgyhogy egy igazi tavaszi-nyári kiállítás, amelynek az sem egy titkolt célja, hogy a külföldi látogatóinkat is megszólítsuk. Ezért is érdekes ez a címválasztás, hiszen ez egy olyan cím, amit nem kellett külön angol nyelvre lefordítanunk, sőt a kiállításban az Olasz Intézet jó voltából QR-kódok segítségével olasz nyelven is olvashatóak a főbb szövegek, tehát a nemzetközi közönséget is igyekeztünk ezzel megszólítani.
4: A kiállításnak a terei is nagyon izgalmasak, mert a tenger színeinek a különböző árnyalatait látjuk a termekben, meg a napfényt, a sárgát, a narancssárgát, a zöldet, az egész mediterrán világnak a lüktetése van a kiállításnak a tereiben, de azért van egy nagyon komoly koncepció is a színek, a hangulatok mögött. Kérem, hogy egy kicsit erről is beszéljem.
5: Azt gondolom, hogy az egész kiállítás egy összművészeti alkotás lett, hiszen a kiállításunkon 200 év művészetét mutatjuk be, vagyis 19. századi klasszicizáló tájképek mellett vannak néhány éve készült objektek, és a mai szemnek is egy nagyon üdítő kortárs művek is. Tehát az, hogy ezt a két végletet össze lehessen hozni, ehhez szükség volt erre a nagy mozgalmasságra. Ezen túl természetesen a színek jelölik a különféle koncepciós határokat is. A kiállítás alapvetően 4 nagy témát ölel fel, 4 nagy szekción belül pedig vannak kisebb altémák. Úgy képzelhető el leginkább ez a kiállítás, hogy először az utazásról beszélünk, utána az elsődleges kulturális vagy turisztikai toposzokról, amit rögtön felkeres egy látogató, aki Olaszországba utazik, és volt ez így a 17. századtól kezdve, akár hogy a Grand Tour-ra gondolunk, tehát például Rómában a Forum Románum, a Cassius piramis, vagy a Taorminai Görög Színház romjai, és ahogyan haladunk előre a kiállításban, ezektől a toposzoktól eltávolodunk, és inkább az olasz társadalom felé, az olasz népviselet felé, az olyan sztereotípiák felé akár közeledünk, amelyek akár a zsenerekben, a csendéletekben, a tájképekben mind-mind felismerhetőek. És hogyha elképzeljük ezt a kiállítást egy utazásként, akkor a kiállítás vége pedig, amely az Itthon címet viseli, az pedig már az utazás utáni hazatérés, és itt azt figyelhetjük meg, hogy ugyanazoknál az alkotóknál, akik bejárták Itáliát, és végigfestették az országot, azoknál hogyan jelenik meg, mondjuk a tájfestészetben, illetve hát azok a hangulatok, amelyek a magyar tengerünkhöz, a magyar Rivierához, a Balatonhoz kötődnek.
4: Nekem személy szerint nagyon nagy élmény volt egymás mellett látni Csontvárinak, a Taorminai Görög Színháznak ezt a kicsi képét, és mellé téve három másik képet.
5: A kiállítás, mivel hogy nem kronológikusan épül fel, ezért lehetőségünk volt arra, hogy egy-egy ilyen témaköré csúcsosodjon ki egy-egy altéma, és ilyen például a Görög Színház romjai téma is, hiszen Ligeti Antaltól kezdődően, aki az 1860-as években festette meg ezeket a romokat, eljutunk Csontváry Koszka Tivadaron, Vasari Jánoson át egészen Molnár C. Pálig, aki Ligeti Antalhoz képest éppen 100 évvel később festette meg ugyanezt a látványt. És érdemes megnézni azt, hogy mondjuk ezzel a négy képpel felrajzolható nagyon nagy vonalakban a magyar festészet stilisztikai változása is. Megfigyelhetjük azt, hogy a idősebb Markó Károlynál tanult Ligeti Antal milyen részletezően fest, milyen színeket használ, hogyan festi meg a fényt, a levegőt, a vibráló párás levegőt, és aztán hogyan redukálódik a látvány, amikor eljutunk Molnár C. Pálig, aki már egy egészen más festői felfogást képvisel. Megnézzük a színeiket a négy képnek, illetve azt is érdemes megnéznünk, hogyha kicsit történészi szemmel tekintünk ezekre, hogy hogyan néz ki a 19. század közepén ez a csodálatos színházrom, és hogy aztán hogyan tűnnek el mondjuk az egyes oszlopdarabkák, és aztán a 1960-as évekbeli képen már egy egészen lecsupaszított látvány tárul elénk.
4: A négy kép között Molnár C. Pál nevét is említette, és ő több szekcióban is föltűnik a kiállításon. Emeljük ki Molnár C. Pált.
5: Molnár C. Pál a Római Magyar Akadémiának az egyik legfontosabb alkotója volt. Ez ugye az 1920-as évek legvégén jött létre. Eszmei atya Gerevics Tibor volt. Ennek a ösztöndíjrendszernek az volt a lényege, hogy fiatal magyar alkotók elutazhassanak Rómába, bejárták az olasz vidéket, és hát inspirálódtak a kortárs olasz művészetből, a Novecento művészetéből, az új klasszicizmus művészetéből. És a Gerevics Tibornak az is egy célja volt, hogy ezek az alkotók, akik megjárják Olaszországot, és utána majd hazatérnek, hogy előttük megnyíljanak a templomok kapui. Itt a kiállításunkon is két nagyméretű Molnár C. Pál kép szerepel, az egyik egy Madonna ábrázolása, másik pedig a híres angyali üdvözlet ábrázolása. Ez az, ami aztán később is jellemzi Molnár C. Pál művészetét.
4: Kicsit álljunk meg annál a témánál is, ami szintén nagyon izgalmas, hogy az ókori Róma, ezek a romok, mert nem csak a Taorminai Görög Színház, hanem Országlilinek a képe, ami például Pompejt eleveníti meg a labirintusaival, de a kortárs festőművész Lakner László is inspirálódik, egy régi kapu jelenik meg a festményein.
5: Két izgalmas téma találkozik ebben a szekcióban, egyrészt az Antikvitás igézetében című rész, ahol Rómához kötődő romokat mutatunk, illetve, ami szorosan ehhez kapcsolódik, az a Grand Tour témáján kibontakozó különféle városképek. Tehát egyrészt az antikvitás, másrészt pedig az alkotóknak a saját kora. A Lakner Lászlónak a Palazzo Vecchio kapuja, amely ugye Firenzében található. Abban a szempontból is egy jelentős mű, mert átvezet minket egy olyan témába a kiállításban, amely pedig már a parafrázisok, az omázsok és a másolatok világát mutatja. Itália kapcsán nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a tanulási célú utazásnak, a másolási célú utazásnak is ez volt a fő központja. És hát a Lakner mű az erre is utal, hiszen itt egy nagyon érdekes mű összetételről beszélünk. A mű egyik része egy fotóalapú munka 2000-ben készült, és emellé illesztette oda azt a művet az alkotó, amely évekkel korábban 1994-ben készült, és ez egy festett felület. Látszik szépen az, hogy a kapuról készített fotó ugyan lép párbeszédbe egy festett műalkotással.
4: És ezzel is zárul a kiállítás, hiszen filmrészletet látunk Fellininek az Édes Élet című filmjéből, és ezzel szemben pedig Timár Péter Csini Baba című filmjéből látjuk azt a részletet, amikor a vásznat letépik.
5: Kihagyhatatlan volt a Dolce Vita cím kapcsán az, hogy Fellinirőn ne emlékezzünk meg. Ami a Csini Baba című filmet igazán ide kapcsolja, azon túl, hogy van ez a nagyon híres mozis jelenet. Ezt megelőzően vannak olyan képkockák is a Csini Babában, ahol Máté András 1962-es Federico Fellini filmjéhez készült plakátját ragasztják a mozi falára. Ez azért is kifejezetten izgalmas számunkra, mert hogy ebből a Máté András plakátból nekünk is vannak példányaink, és hát egyet láthat is a közönség. A hatalmas, nagyon erős citromsárga, fotókból összeállított plakát, amely egyébként jellegzetesen már a szélesvásznú filmekre utal, hiszen ha a tájolását nézzük, akkor is egészen más, mint a mellette látható plakátok. Ez utal arra, hogy a 60-as évek filmkultúrájában mekkora hatása volt az olasz filmeknek, de ez mind-mind csak néhány példa abból a hatalmas kulturális hatásból, amely a 60-as és aztán később a 70-es években is jelentős volt Magyarországon.
4: A kiállításnak a záróképéről beszéljünk, a Dolce Vita, ami a cukorpapírok között ezüsttel tűnik föl, ahogy kilépünk a kiállításból.
5: Ez Bencu Lemese 2012-es objektje. Ez azért is izgalmas, és azért szerettem volna kifejezetten ezzel a művel zárni a kiállítást, mert reményeink szerint azok a látogatók, akik bejönnek hozzánk, és eltöltenek itt másfél-két órát a kiállításban, elkezdik majd érezni azt, hogy ilyen műtárgyak között sétálni, ez már maga az édes élet, de Bencu Lemese műve picit rávilágít arra, hogy mi is igazából az édes élet. Miből áll a műalkotás? Csomagolásból, ami a fogyasztói társadalomnak a szemete. Ez egy csillogó, fényes anyag, beltartalma is pillanatnyi boldogságot okoz, ahogyan egyébként a Fellini filmben is látjuk ezeket a különféle élvezeteket sem megvető fiatalokat. Bencu Lemese életművében ez egyébként is jellemző, hogy rövid írásos üzenetek, és valamiféle feszültség az üzenet és a kifejezésmód között. Itt ugye Dolce Vita feliratot olvasuk ezen a tárgyon. 1008 darab cukorkapapírból lett ez elkészítve, és akkor feltetjük a kérdést, hogy mondjuk édes élet-e ezeket a cukorkapapírokat órákon, napokon, akár nem tudom, heteken keresztül simítgatni és ragaszgatni egy táblára. Tehát akkor mi is az igazi édes élet?
0: Aki tehát még nem látta a Dolce Vita kiállítást, augusztus 30-áig megteheti, akár tárlatvezetés mellett is.

0: Különleges, életteli, népművészeti. Már javában zajlik Jászberényben a 34. Csángó Fesztivál. És bár elsőre azt gondolnánk, hogy a csángó magyarok világának megismeréséhez messzire kell utaznunk, ez az esemény elhozza a kultúrájukat a Kárpát-medence közepére. Színes és gazdag a program, és a csángó zenéhez, táncokhoz, ízekhez és népművészethez más tájegységek szépségei is csatlakoznak. Szücs Gábor fesztiváligazgatót először arról kérdeztem, hogyan került a fesztivál Jászberénybe.
1: 1991-ben Papp Imre, az a Jászberény és akkor a művészeti vezetője, többet magával többször is járt kint gyűjteni gyimesi csángóknál, moldvai csángóknál. Ugye még akkoriban nehéz volt kijutni 90-es évek, 80-as évek közepe végén, hiszen a Romániában a Ceausescu időszak alatt ez nem nagyon működhetett, hogy kinti magyarságot igazából felgyűjtjük, filmezzük, fotózzuk, és hát ezek után merült fel az, hogy milyen jó lenne megmutatni ezt a tánc és zenekultúrát az anyaországba, és így indult el Jászberényben egy napos először a Csángó Fesztivál 91-ben.
0: Nem csak csángó kultúrával találkozhatunk, hány tájegység jellegzetességei kapcsolódnak össze az idei fesztiválon?
1: Nehéz lenne összeszámolni, de ugye Erdélyből is jönnek csoportok, Mezőségről, Kükölővidékről, Kalotaszegről, a Szilárdságból, és hát Magyarország, Kis-Magyarországnak nagyon sok táncegyüttes, a Bagi hagyományozók, Felső Tárkány, Kapuvár táncegyüttes, Debreceni népegyüttes, mind-mind különböző szint képvisel a táncos színpadon, úgyhogy lehet azt mondani, hogy a Kárpát-medencét felöleli a fesztiválunk a táncos tájegységek megjelenítése területét, úgyhogy plusz ez zenei koncertek, tehát nagyon sok minden találkozik itt a fesztivál idején.
0: Adásunk idején már zajlik a fesztivál, nézzük végig a hétvége programjait, kikkel és milyen eseményekkel találkozhat az, aki az utolsó két napban odalátogat.
1: Szombati napon nagyobb gáláink vannak, ezt egy tánc forgattak szombat délután, 4 órakor, ahol az itt lévő táncegyütteseknek egy felvonulásról szoktuk mondani, mi tánc kavalkák, táncforgatnak nevezzük, abból lesz egy tánc panoráma, ahol ott a táncegyütteseknek lesz egy gálaműsora, majd utána a hagyományozó együtteseknek lesznek a színpadon a Muharai Gála révén, és ott bemutatkoznak még este a Moldva és a Gyimesi Csángó a színpadon, hiszen az a fesztivál úgymond az ő eszmélyiségüket követi minden tekintetben, és még éjszakai koncertben szombaton Páris Fenszaronna is bandája fog muzsikálni a Jászberényi székházában. Hát ezek nyitott programok, lehet jönni bárkinek bármikor, és vasárnap még délután a főtéren aprók tere, tehát az apróknak is, fiatal gyerekeknek is kedveskedünk különböző népi játékok bemutatásával, tánctanulással. Délután főtéri nagy színpadon a Viganó Művészetiskola növendékeinek van egy gálaműsora, este pedig az erdélyi hagyományőrzőkkel, illetve a házigazda Jászberény népi együttessel, valamint a gyimesi csángó táncosokkal, zenészekkel egy nagy gálaműsor viszontlátásra Jászberényben címmel, és hát ezt kíséri azért egy népműszeti vásárlás folyamatosan, ami egészen vasárnap éjfélig, és ez egy tűzi játék zárja a fesztivált majd.
0: Látok még fényfestést és filmvetítést is a programban.
1: Igen, ezek is zajlanak, tehát a filmvetítés, ugye kimondottan a moldvai csángókról szól, Csángó Bájolás, a címe Kanadas Éva rendezésében, látható ez a Lehel Filmszínházban, a fényfestés pedig Jász és moldvai csángó motívumokból felépített festés lesz a fényfestés a Déréni homlokzatán a főtéren, nagyon szép, nagyon látványos helyszínen, úgyhogy ezek mind-mind olyan úgymond kiegészítő programok, de mégis szerves része az egész fesztiválnak, amely az egész programunkat tudja, gazdagítja, és hát igazából az idejű érdeklődőknek egy színes élményt tud nyújtani.
0: Nagyon gazdag a program kínálat, de van egy új elem is, a főzőverseny, ami egy érdekes és talán ritkábban emlegetett szelete a kultúrának. Ez hogyan lesz?
1: Igazából ez egy napos, vasárnapi napon lesz. Itt jelzveim a Margit szigeten, tehát az közvetlen az egész fesztivál területéhez kötődik, és sász és csángó ételeket lehet főzni. Aki úgy gondolja, hogy otthonos jártas ezekbe az ételekbe, reméljük, hogy nagyon sokan fognak jönni, még a jelentkezés most is zajlik, és meg tudjuk rendezni, szerintem meg is fogjuk. Úgyhogy ez igen, ez egy új elem, hiszen a gasztronómia vele járulója egy kulturális népművészeti programnak, és próbálunk ugye ez ügyben is gazdagítani a fesztiválunkat. Egyébként a fesztivál idején borutca és egyéb ilyen vendéglátó egységek lesznek, amelyek a hagyományos ételek mellett székely erdélyi ételeket is majd föl fognak szolgálni.
0: Gondolom, hogy ez egyszerre egy találkozási lehetőség a különböző népművészetet művelő emberek között, és az érdeklődőknek is egy nagy töltekezési lehetőség. Így van ez?
1: Mindenképpen, tehát én azt gondolom, hogy itt tényleg, aki benne van a néptáncban, a népzenében, tehát úgymond szakmabeli szoktuk mondani, az nagyon sok olyan élményt tud kapni test közelből, adatközlő táncosoktól, akár zenészektől, hiszen a Szánc Csávási Zenekar Erdélyből, hogy Magyar Palackaiban a nagyon híresek, ők is itt lesznek a fesztiválon, azoknak szakmaiságban tud egy nagyon szép napokat nyújtani, és hát azok az érdeklődők, akik igazából a zenét szívesen meghallgatják, de úgymond nincs közük a néptánc népzenéhez, azoknak is azt gondolom, hogy egy élményt tudunk nyújtani, és hát ami fontos, hogy egy közösségi találkozó pont ez a 4-5 nap, hiszen itt van egy lelki feltöltődés, van egy olyan élmény, amelyet tényleg ebben a mai rohanó örült világunkban egy kicsit ki tudunk kapcsolódni, és hát ezek a programok azt hiszem, hogy ezek mind olyanokat nyújtanak, ahol meg lehet tenni ezt a közösségi kapcsolódást.
0: A Jászberényi Csángó Fesztivál egészen vasárnap késő estig kínálja az érdekes programokat kicsiknek és nagyoknak.

0: Ha az ország nyugati csücskébe, az Őrségbe látogatunk, szombaton kezdődik a 15 napig tartó Hétrétország Fesztivál. Ennek az eseménysorozatnak az a különlegessége, hogy nem csak kulturális események vannak, hanem a helyben élő emberek is bekapcsolódnak, és meg lehet nézni az őrségiek mindennapjait is. Veresemese Gyöngyvér hívta fel a fesztivál egyik főszervezőjét.
1: Az országban úgy tűnik, hogy most már minden régiónak, minden nagyobb tájegységnek megvan a maga fesztiválja, ráadásul mindegyik több évtizedes múltra tekint vissza, így a Hétrétország is, amely az Őrségnek most már a 25 éves rendezvénye. Hogyan kezdődött? Mi volt az, ami életre hozta?
2: Sűi Péter vagyok, innen Őri Szentpéterről. Egy előző fesztivál hozta létre, mert megelőzően a Virágzás Napjai Művészeti Fesztivált kezdtük el itt az Őrségben művészbarátokkal, és az merült föl néhány év után, hogy a minőségi kultúra itt valóban egy ritkaság, és párosulva ezzel a természeti gazdagsággal, amit az Őrség nyújt, egy rendkívüli lehetőség, amit kevesen vesznek észre és vesznek igénybe a helybéliek. Tehát messziről még csak-csak ide jönnek kuriózum kedvéért, de a helybélieknél nem nyert azonnal befogadásra ez a művészeti fesztivál, és ezért az volt az elképzelésem, hogy kicsit közelebb kell hozni, kicsit szélesebben kell teríteni, és így a virágzásból Hétrétország lett, amiben az Őrség ilyen túlnyúló települések is részt vesznek itt a határ mentén, Vas és Zala határ mentén, és szlovén határ mentén, tehát néha átkalandozunk Szlovéniába is, és ennek a Hétrétországnak az volt az indító találmánya, hogy csináljunk nyitott portákat, találjuk meg azokat a partnereket, akik hajlandók mondjuk egy héten át megbeszélt időpontokba kinyitni a házukat, és beengedni idegen embereket egy beszélgetés kedvéért, vagy azért, hogy meg tudják mutatni, hogy hogy élnek itt az emberek. Tehát itt nincs produkció, hanem egyszerűen a való élet és a kommunikáció lép fel. Különböző rétegből származó emberek között a turisták ugye általában messzebbről jönnek, és nekik minden újdonság, ami itt az Őrségben természetesnek hat, itt a természetes élet része. Tehát ez volt az indító gondolata tulajdonképpen a Hétrétországnak, és a másik pedig az, hogy ne szállítsuk lejjebb a minőséget, amit megszéloztunk a Virágzás Napjai Művészeti Fesztivállal, ami úgymond magas művészeti nívót képvisel. Tehát ezt próbáltuk a Hétrétországban megtartani, és összekapcsolni az itteni értékekkel a nyitott portákon keresztül, és ezért aztán a Hétrétország egy hosszabb fesztivál lett, 8-9 napos augusztus 20-a táján, és hát most a 25. Hétrétországhoz érkeztünk, amit extra módon 15 napon keresztül ünneplünk, tehát most augusztus 8-ától 23-áig tart a Hétrétország, amit köztiválnak hívunk mi magunk között, tehát fesztiválból köztivállá vált, ami egy pici jelzés arra, hogy valamelyest a közelségre, a közösségre appellálunk, közvetlenségre. Tehát ez egy ilyen családias fesztivál, ami a kiterjedését tekintve nagy, meg az emberek befogadó készségét, szívességét tekintve is nagy, de a tömegességét tekintve pedig pici.
1: Ugye, hogyha az Őrségre gondolunk, akkor egy néprajzilag is különleges tájegységről beszélhetünk.
2: Igen, itt tulajdonképpen elég sokáig változatlanul maradtak a falusi életnek a körülményei, rekvizitumai, mert itt ugye egy határzár volt hosszú évtizedeken keresztül, tehát valahogy kiesett az iparosításból, és úgy általában abból a fejlődési trendből, ami mondjuk a szocializmus alatt úgy jellemző volt, de itt nem. Ezt megúszta az Őrség. Most más veszélyek leselkednek ránk, mert ugye itt van Ausztria közelsége, tehát ez egy más hatás, de hát változnak az idők, változik a világ. Megvan a gyökere tulajdonképpen a hagyományos paraszti életnek itt az Őrségben, és akkor mi ezt szeretjük, és szeretjük megmutatni. Például a nyitott porták egy része ilyesmivel is szolgál.
1: De természetesen a különböző művészeti ágakat említhetnénk, hogy mi minden zajlik ebben a két hétben. Fel sem tudjuk sorolni a programokat, de azért legalább az irányokat mutassuk meg a hallgatóinknak.
2: Szerintem minden irány benne van. Akarunk is egy ilyen beszélgetést csapni 19-én, egy olyan nyilvános beszélgetést, iránytű kerekasztal címen, ahol tulajdonképpen fölmerülnek a merre tovább kérdései, akár így település vagy területfejlesztés szempontjából, akár a környezetvédelem szempontjából, tehát az Őrség az egy nemzeti parki terület, és azért most napjainkban ezt éljük nagyon erőteljesen, hogy itt vannak kérdések, amik most már vele szólnak az életünkbe, nem lehet félretenni őket. És a kultúrának a jövőjéről és az irányváltásairól, vagy iránykereséséről is szólna ez a kerekasztal, meghívott vendégekkel, ez 19-e. Most azért kezdem ezzel, mert tulajdonképpen, hogyha itt a műfajokat nézzük, amik jellemzőek a Hétvét országban, akkor valahol ezt a határmentiséget, határterületiséget majdnem mindenben megtaláljuk. Tehát például a dalköltők, ami ugye egy olyan fajta különleges műfaj, ami egyik határa a költészet, a másik határa a zene, a dalirodalom, de valahol ezen a határ mentén kitapinthatóan egy önálló műfaj és önálló kezdeményezés az előadók részéről. Tehát például a dalköltészet egy ilyen határművészet, ami itt vissza-visszatér, jellemző a mi programunkra.
1: És itt nem a megzenésített versekre kell elsősorban gondolni.
2: És nem, hanem irodalmi igényű szövegeket megzenésítő és előadó, éneklő előadókra kell gondolni. Például én nagyon kíváncsi leszek most Bereményi Géza új szövegeit Cseh Tamás fiának, Cseh Andrisnak írta, és Cseh Andris adja elő két zenésztársával, tehát ez egy vadonatúj kezdeményezés, és egy gyönyörű példája annak, hogy valami klasszikus érték egyszer csak egy másik irányba meg tud újulni. De Hétvétország szereti az ilyen dolgokat, tehát egyéb hasonló ilyen határátlépés is történik műfajok között, tehát színházi műfajokon belül is, mondjuk például Vecsei H. Miklósnak és a két társának, a Balla Gergő és Takás Dorina Deva előadása, a Hortus Conclusus, ami egy tulajdonképpen nagyon igényes szövegeken épülő olyan zenei előadás, aminek egy külön vizuális világa, vetített világa is zajlik, amit ők romtemplomok helyszínén terveztek előadni, és hát itt az Őrségben, Szentgyörgyön lesz egy olyan helyszín, ami nem rom, ezt nem állíthatjuk, de azért ráférne, hogy kicsit a romlandóságát helyre pofozzuk. Tehát a Szentgyörgyvölgyi Katolikus templomnál lesz 11-én este ez a Hortus Conclusus előadás, ami szintén egy ilyen határmesdje, a zene, a magvas szövegvilág és a vizuális újszerűség határmesdjén.
1: Tehát aki érdekel, hogy mi zajlik majd a két hét alatt önöknél, megtalál minden programot a honlapon, és aki ellátogat, az majd megtapasztalja azt a csodát, amit önök hirdetnek már a címben is, hogy a csoda permanens negyed százada.
2: Igen, valóságot beszélünk, jöjjenek és nézzenek a körmünkre. Valóban a honlapon a 15 nap programja részletesen megtalálható, amiből tényleg csak szemezgetni tudtunk, de ugyanilyen érdekességek találhatók még benne bőviben.
0: Sügyi Péter beszélt az augusztus 8-a és 23-a között zajló Őrségi Hétrétország Fesztiválról.

0: Műsorunk hátralévő részében a Balaton felvidékre látogatunk, elsőként Szigligetre. A következő napokban ugyanis a Centrál Színház kétféle előadása látható itt, hogy egy kellemes, vidám nyári estét szerezzen a közelben nyaralóknak. Hogy mit láthat a közönség és milyen élményekre számíthat, arról Puskás Tamást, az előadások rendezőjét kérdeztem. Két héten keresztül várja a Centrál Színház társulata a Balaton körül pihenőket a Szigliget várudvarban. Az első héten a Furcsa pár, a másodikon pedig a Tiszta őrület című darab lesz műsoron. Miért éppen ezekre a művekre esett a választás?
1: Egész pontosan 8 alkalommal fogjuk játszani 8-ától 15-ig este 8:30 kezdettől a Neil Simon Furcsa pár című előadását, és aztán pedig a Woody Allen Tiszta őrület című előadását játsszuk. Aztán csak 6 alkalommal, 17-e és 22-e között. A miért, az borzasztóan egyszerű, amikor mindenki leteszi a munkát és pihenni próbál, akkor mindenki örömre vágyik, és a Szigligeti vár pontosan ezzel az örömmel próbál szolgálni két tekintetben is. Egyfelől gasztronómiai örömeket, másfelől színházi örömet kínál két szinten, az alsó szinten lehet mindenféle éttermekben, bárokban töltekezni, és aztán a kultúrával egy szinten feljebb egy ma már 850 férőhelyes nézőtérre lehet jegyet váltani, hogy megtekintsék ezeket az előadásokat. Tehát ezt a kikapcsolódni, örömre tenni szert, ezt a vágyát próbáljuk az embereknek kielégíteni. Szerintem a nyári színház erről szól. Ha a színháznak egyébként van is didaktikai vonatkozása, mert van, erkölcsi és életvezetési dolgokban is próbál tanácsot adni és segíteni az embereknek, a nyári színház csinálás és a nyári színházi igyekezet az mindenképpen a szórakoztatás és az örömszerzés évada. Ezzel szolgálunk mi is, ezen 14 előadással.
0: A Furcsa pár új fordításban kerül színpadra, ráadásul ezek az előadások megelőzik az őszi budapesti premiért. Miben változott az új fordítás által, és alakította ez a rendezői koncepción?
1: A rendezői koncepció csak a szöveg ismeretében végezhető el, de a válasz erre az, hogy 1965-ben a darab megírását követően szinte azonnal elkészült, Örkény István volt a fordítója, elkészült a magyar fordítás, és mivel a filmnek is nagy sikere lett, ezért az ő fordításában is az elkövetkezendő években, évtizedekben igen sokszor került, nem éppen oktalanul, hiszen a Neil Simon amúgy is az egyik legsikeresebb 20. századi színműszerző, és az ő darabjai közül is a Furcsa pár a legtöbbet játszott darab. Szóval, hogy nagyon sokszor került magyar színpadra, és született nagyon sok nagy hírű és méltán híres előadás is. De az idő vasfoga megrágja a nyelvet is, és előregszik a fordítás. Amikor én a kezembe vettem, bár a Furcsa pár filmről nekem is jó emlékeim voltak, és egyáltalán én is úgy tekintek erre a történetre, mint valamire, ami újra és újra feltámad és reneszánszát képes élni. De amikor kezembe vettem ezt a fordítást, akkor hát, hogy finom szavakkal éljek, nagyon-nagyon nehezen haladtam előre az anyagban, és már az 5. oldal után teljesen biztos voltam benne, hogy ez a fordítás ma már nem él meg a mai nyelvet beszélő nézők előtt. Márpedig a színházban annak egészen különös jelentősége van, hogy ne botoljon az értést, nem beszélve a humorról. Tehát, hogy a változó nyelvben elveszíti a nedvét, a humorát elveszíti egy ilyen történet. Teljesen biztos volt, hogy új szellemű, új ízű fordításra van szükség, és büszkén mondhatom, hogy a fiaim ezt a munkát jelesre végezték el. Azt onnan lehet tudni, hogy amikor egy próbafolyamat 40 napja alatt a szöveg minden nap megmérettetik, és átmegy a vizsgán, és pedig kifejezetten dicséretesen megy át a vizsgán, akkor lehet tudni, hogy jól sikerült a munka.
0: Említette a nyári színházat és a speciális előadási helyszínnek is a mi voltát. Mást lát majd a szigligeti közönség, mint amit a budapesti közönség látni fog?
1: Nagyon-nagyon kis különbséggel ugyanazt fogja látni. Egyszerűen Budapesten annyival több a lehetőség, hogy a jelenetváltások között nincs sok belőle, összesen 2. Le tudjuk engedni a függönyt itt Budapesten, ott pedig nincs erre mód. A szigligeti színpad előtt nincsen függönyözési lehetőség. Ha volna, azt elfújná a szél, jönne egy nagyobb szélről, akkor letépni a függönyt. Tehát ez nincsen, de minden más tekintetében a világítás, a díszlet, a szereplők és minden más tekintetében az igyekezet és az odaadás tekintetében biztos, hogy ugyanazt fogják kapni, mint amit itt Budapesten kapnának.
0: Kik a darab legfontosabb szereplői?
1: Ez talán a legeslegfontosabb kérdés. A Furcsa pár előadásai, mint ahogy említettem, komoly emlékezetűek, tehát nagyon sikeres előadások voltak az elmúlt 6 évtizedben nagyon komoly előadásokat lehet sorolni. Ilyenkor egy színházigazgatónak, egy rendezőnek választ kell adni, és komoly választ kell adni arra, hogy akkor most miért veszi elő újra. Persze lehet azt is mondani rá, hogy ez egy olyan jó cím, mindenki számára ismert, és ami elindítja a jegyvásárlás felé a nézőket. de azért ezen túlmenően is kell választani. Az én válaszom igencsak csattanós, mert a két főszereplő azon túl, hogy a legjobb magyar férfi színészek közé tartoznak, nagyon ismert nevek, Alföldi Robert és Toll András, de a tetejében még azzal a különlegességgel is szolgálunk, hogy ez a két ember bár az életük rendesen összefonódott, és rendezőként és színészként együtt nagyon sokat dolgoztak, de színészként egy színpadon még eddig soha nem álltak, és ez az előadás ezzel a különlegességgel szolgál. Ez már önmagában komoly ok volt arra, hogy belevágjunk ebbe a történetben. Ha nem lett volna elég ok, hogy ennek a két remek színésznek a játékával abban reménykedhetünk, hogy egészen különleges vígjátéki élménnyel ajándékozhatjuk meg a nézőket. A Woody Allen darabnál szintén, nálunk a Woody Allen, ha úgy tetszik, már házi szerzőszámba megy, több sikeres előadásunk is volt az elmúlt évtizedekben, ami az öreg szerző dicséri, és ez a 89 éves korában, tehát már lehet mondani, hogy igazán érett tollú szerzőtől származó darab, és olyan szereplőkre talált Hevér Gábor, Partinóra, Szabó Kímel Tamás, Balla Eszter és Matthias Dörin a személyében, amiért érdemes volt a nagyon komoly munkát elvégezni, és valóban az eredmény igazolja a bizakodásunkat. A Woody Allen Tiszta Őrület című darabja az ő előadásukban egy igazán élvezetes 90 perc.
0: Lévén, hogy nem párhuzamosan zajlanak ezek az előadások, lehetnek olyanok a közönségben, akik mind a kettőt megnézik. Ha viszont valaki valamelyiket kiválasztaná, miben tér el ez a két darab egymástól, és miben hasonlítanak?
1: Ha úgy tetszik, akkor mind a kettő egy alapkérdést jár körül a maga módján. A házasságon a férfinő kapcsolat feszültségeivel foglalkozik, és ennek a feszültségnek az oldás az, ami mindig újra és újra nevetésbe torkollik. Én a magam részéről erre nem tudok megbízható választani, és nem is szeretnék, hogy melyiket kellene választani a kettő közül, mindenki tegyen kedve szerint, de hát azt gondolom, hogy úgyis perdöntő, hogy ki mikor van lent a Balatonon. Tehát, hogyha valaki a Woody Allen szakaszában, tehát 17 és 22 között nyaral, akkor ő azt fogja választani, ha pedig valaki a másik időszakban tölti az idejét a Balatonon, akkor azt. Ha valakinek egyébként van rá módja, és az egész idő alatt ott van, az lehet valóban, hogy egymástól két távol eső időpontban, de mind a két előadást megtekinti. Én természetesen, mint a darab rendezője, amikor a munkát is elvégeztem a színészeimmel, akkor minden apait, anyait beletettem, és hasonlóképpen jártak el a színészeim is, úgyhogy ilyen tekintetben minőségi különbséget semmiképpen nem is tennék, de rosszul is tenni, hogy csúnya öngól lenne, hogyha ilyen butaságot mondanék, hogy hát bizony az egy jobb előadás, vagy a másik egy.
0: A Centrál Színház életében nem újdonság nyáron a Balaton. Miben más itt játszani vagy rendezni? Hatással vannak ezek a nyári előadások az ősszel kezdődő évadra?
1: Rendezni, én nem ott rendeztem őket, egyiket sem, mindegy a színházban rendeztem őket, és ez egy gyönyörű helyszín, a Szigligeti Vár játékok helyszíne, és egyáltalán a Szigliget maga egy nagyszerű helyszín, nagyszerű balatoni helyszín, tehát jó ott lenni színésznek, műszaki dolgozóknak, mindenkinek jó ott lenni. Örömmel megyünk minden évben, arról nem is beszélünk, hogy magánszínház lévén a nyári három hónap, amikor ugye a normális színházi évad csillapul és nincsenek előadások, hogyha ezt a nyári színház segítsége nélkül kéne átélnünk, akkor az nehezen menne. Úgyhogy nekünk ez nagyon fontos lehetőség, és örömmel használjuk ki.
0: Augusztus 8-a és 22-e között tehát szinte minden nap lesz előadás a Szigliget Várudvarban, a Furcsa Pár és a Tiszta Őrület című darabokat a Centrál Színház előadásában láthatjuk.

0: És ha már Balatonfelvidék, augusztus 13-a és 15-e között zajlik Salföldön a Nyári Margó Irodalmi Fesztivál. Ha jobban megnézem a programot, talán inkább irodalmi nyaralásnak nevezném az eseményt. Hogy mi minden lesz, arról Mátyás Kitti, a fesztivál kommunikációs vezetője beszélt. Ha Margó Irodalmi Fesztivál, akkor hozzá kell tennünk azt is, hogy a nyári Margóról van szó, hiszen van tavaszi és téli is. Hogyan kapcsolódnak össze ezek a fesztiválok? Mi a legfontosabb célkitűzés?
1: Nagyon fontos elmondani, hogy idén 15 éves a Margó, 15 éve létezik a Margó Irodalmi Fesztivál. Legelőször évi egy fesztivál volt, és mostanra már egy évben háromszor tudjuk megszervezni, és háromszor tudjuk összehozni az írót az olvasóval, és igazából ez volt az egyik legfontosabb kiindulópont, vagy missziója a Margó Irodalmi Fesztiválnak, hogy itt tényleg tudjon találkozni az olvasó az írókkal, illetve hát minél több könyvet tudjunk ajánlani, és tényleg nagyon fontos volt, hogy támogassuk a magyar szépirodalmat. Közben az őszi fesztiválon már nemzetközi fellépőink is vannak, nemzetközi szerzők is érkeznek. A tavaszi Margó általában a magyar írókról szól, a Kristály szintéren vagyunk már több éve, Budapesten, a Margit szigeten, ősszel pedig a Nemzeti Táncszínházban kerül sor az őszi Margóra, és ott pedig külföldi szerzőkkel bővül a programpaletta. És a nyári fesztivál a budapesti Margók egy lazább nyári kiadása, és hát aki ismeri az őszit és a tavaszit, annak a nyári Margó egy teljesen más arcát tudja mutatni. Második éve vagyunk a Káli-medencében. Teljesen rálassulunk a Káli-medence tempójára, itt fűben ülve hallgatunk beszélgetéseket, sétálunk a helyszínek között, pokrócon olvasunk, piknikezünk együtt. Azt lehet mondani, a nyár legzenésebb irodalmi fesztiválja, és idén augusztus 13-15 között várjuk a kedves fesztiválozókat a Bányakertben, illetve a Pajtában, Salföldön.
0: Sokfelé lehetne itt elindulni, akár a zenei vonatkozásokra, akár a már említett helyszínbeli különlegességekre. Először tekintsük át egy kicsikét, hogy milyen lesz az idei nyári Margó, milyen programok lesznek.
1: Ugye, amit előbb említettem, hogy augusztus 13-15 között lesz, két helyszínen is vagyunk. A Bányakertben lesznek az esti koncertek, és napközben pedig a Pajtában, ez Salföld határán van egy nagyon szép parasztházas udvar, ahol pedig az irodalmi beszélgetéseket lehet majd meghallgatni. 13-án lép fel Beg Zoltán és Grecsó Krisztián a Begrecsó formációban, 14-én este az Animal Sound System koncertezik, és 15-én pedig érkezik Lovasi András. Ugye mindhárom napunkat fontos nagy koncerttel zárjuk. Ami az érdekesség idén, hogy a fellépőkkel a délután folyamán a Pajtában meg lehet hallgatni beszélgetéseket, így dupla élményben lehet valakinek részt.

0: ajánlatot is. Hogyan működik egy ilyen? Mik lesznek a témák?
1: Fontosnak tartottuk, hogy ugye nyilván a Margónál, ugye, és még mind a három Margóra igaz, hogy a szöveggel dolgozunk, mindennek az alapja a könyv. És hát ugye az irodalomterápia nagyon népszerű manapság, és nagyon sokan alkalmazzák. Nálunk Ottannával és Lósz Johannával lehet részt venni kis csoportos workshopokon. Itt az irodalomterápiának tényleg az a lényege, hogy ilyenkor egy terapeuta vezetésével, szövegekkel dolgozva ismerhetjük meg önmagunkat, reflektálhatunk bizonyos dolgokra az életünkben, közelebb kerülhetünk magunkhoz, úgyhogy ez is kicsit így ennek az egész Káli-medencére való belassulásnak az egyik fontos eleme vagy programja. Nagyon izgalmas, én nagyon ajánlom mindenkinek, aki még nem vett részt irodalomterápiás workshopon, hogy jöjjenek el, ez mindkettő regisztrációhoz kötött, de a margofest.hu-n mindent meg lehet hozzá találni.
0: Visszakanyarodnék még egy kicsit a Káli-medencéhez és Salföldhöz. Látok egy ilyen programot is, hogy biciklitúra. Ez hogyan kapcsolható az irodalomhoz?
1: Hát úgy, hogy a kollégánk, aki a Margó dolgozója, ő tartja a biciklitúrát majd. Ez nagyon népszerű volt tavaly, és arra gondoltunk, hogy tényleg mindenki találja meg a magának megfelelő programot. Ugye hát itt a délelőtt folyamán azért szabad foglalkozás van, tehát aki szeretne, az lemegy a strandra, aki szeretne menni kávézni, vagy a kedvenc éttermébe pékség, akkor megteheti, és hogyha valaki aktívan nyaral, mert ugye nekünk ez a nyári Margó tényleg egy nyaralás, csak kulturális feltöltődéssel, akkor azt is megteheti. Úgyhogy Ádám kollégánk, aki a Margó oszlopos tagja, ő várja majd a kedves biciklizőket, és akkor be lehet járni a Káli medencét, erre a programra is lehet regisztrálni. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy majd még megkérhetjük az Ádámot, hogy közben szavaljon verset.
0: Vannak olyan környékbeli kulturális vagy turizmussal foglalkozó intézmények, amelyek így bekapcsolódnak ebbe a fesztiválba?
1: Igen, idén először szervezünk mini Margót, de kisebbeknek is legyen Margó élményük, mert hát ugye az olvasást az nem lehet elég korán elkezdeni, és a Balatonyörsi Vánkosban lesz mini Margó, ott mesefelolvasásokkal, mesékkel, illetve pizzakészítő workshoppal várjuk majd a kicsiket. A Köveskáli Magazin galériában pedig egy könyves jogán lehet részt venni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nem olvasunk jogázás közben, hanem a könyvet tartva jogázunk tulajdonképpen, úgyhogy ennek is van a köze ilyen formán az irodalomhoz.
2: Jövő hét második felében tehát a Balatonfelvidéki Salföldön várják az irodalom szerelmeseit a Margó Fesztiválon.

A mai súgójukban képzeletbeli fesztiválturisták voltunk. Jártunk Jászberényben, a Csángó Fesztiválon, a Hétrétország Fesztiválon az Őrségben, és a Balaton felvidéken a Nyári Margón, de megemlékeztünk a meghosszabbított budapesti Dolce Vita kiállításról is, és a Centrál Színház szigligeti előadásairól. Ha minden igaz, mérséklődik a meleg, mozduljanak ki önök is egy-egy értékes eseményre.

Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A rádióhangversenyek adásában most Kállai Ágnes gordonkázik és Erdélyi László zongorázik. A kamarazenei esten a két művész a barokk szonátáktól és áriáktól kezdve a romantikán át egészen a modern argentin tangóig juttat minket. A június 4-i koncert a Doknányi Ernő Zenei Központból szombaton 17 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő műsorvezetőt, ifjabb Bazsinka Józsefet hallják. Az arckép mai vendége Ciprián Katsaris, ciprusi francia származású, nemzetközi zongora virtuóz, tanár, zeneszerző. Katsaris neve a Bartók Rádió hallgatóinak és a magyar közönségnek ismerősen csenghet, az életrajza pedig annyira gazdag, hogy csak néhány vonását emelem ki. Katsaris a franciaországi Marseille-ben született 1951-ben. 4 éves korában kezdett zongorázni Kamerunban, ahol ekkoriban élt családjával. Felsőfokú tanulmányait a párizsi konzervatóriumban végezte Alina van Barentzennél és Monique de la Bruchollerinél, aki Emil von Sauer növendéke volt, Sauer pedig Liszt Ferenc tanítványa. Katsaris Cifra Györgynél is tanult, 1974-ben pedig megnyerte a Cifra György versenyt Versailles-ban. Felvette Beethoven mind a 9 szimfóniáját Liszt Ferenc átiratában, de összesen 42 albumán számos más zeneszerző műveit is játsza. A most hallható 1985-ös felvételen Johann Sebastian Bach F-dur zongora versenyét játsza a Liszt Ferenc kamarazenekarral, a hangversenymester Rolla János.

0: Ciprián Katsaris elsőként gyökereiről, gyermekkoráról, családjáról és zenei tehetségének kibontakozásáról kérdeztem.
1: My family is 100% from Cyprus, Greek Cypriots, and they emigrated in Cameroon, which was a French colony, because the second largest foreign community after the French was the Greek one. My father came from
2: a családom 100%-ban Ciprusról származik, görög ciprusiak. Kamerunba emigráltak, ami francia gyarmat volt, ahol a második legnagyobb külföldi közösség a francia után a görög volt. Apukám egy kis faluból, nagyon szegény családból származik. Igazi szent volt, nagyon jó ember, aki mindenkinek segített. A semmiből elkezdett egy vállalkozást, amelyben szappant és étkezési olajat gyártottak. Szerették a zenét, nagy LP gyűjteménnyel rendelkeztek. Emlékszem, volt Callas album, a Handel Messiás, Horowitz játszotta Fritz Reinerrel Beethoven 5. zongora versenyét, és ehhez hasonlók. Vettek egy zongorát a nővéremnek, aki egy kicsivel idősebb nálam, én 3,5 éves lehettem. Pontosan emlékszem, hogy a zongora ott állt a nappaliban, mágnesként vonzott. Megpróbáltam játszani rajta. Később beírattak egy francia hölgyhöz, aki gyönyörű volt, magas és szőke, én ugye kicsi voltam, ő volt Madame Louvers, az első zongoratanárom. De a nagy áttörés sokkal később jött, 12 éves korom után, addig csak kisgyermek darabokat játszottam. Ekkoriban hallottam Cifra Györgyöt, a magyar fantáziát játszani. Érdekes, nem? Van olyan fiatal zongorista, aki 10 évesen a Campanellát játsza, de én ennyi idősen nem tudtam ezt eljátszani, csak 15 évesen. Nem ugyanazt az utat jártam be, mint a legtöbb fiatal tehetség. Sokszor vagyok zsűritag, amint tudja, a tavalyi Liszt versenyen is itt voltam, a közelmúltban pedig Hongkongban és Münchenben is, és minden versenyen van legalább egy vagy két fiatal tehetség, és ezt nyíltan kimondom, jobb, mint a híres zongoristák nagy része, de aztán nem tudjuk, mi lesz velük. Amikor 3 évvel ezelőtt Kínában voltam, azt mondták, hogy 70 millióan tanulnak zongorázni, és ebből 20 millióan pályára készülnek. Tehát konzervatóriumban is főiskolán tanulnak, mind azt remélve, hogy olyanok lesznek, mint Lang Lang vagy Yu Jia Wang. De tudja, minden versenyen hallok olyan szintű zongoristákat, mint az említett művészek, de a versenyen szereplők eltűnnek.
1: People like Yu Jia Wang or Lang Lang, I hear in each competition people like others of the same level, but they disappear after.
0: Miként látja Liszt Ferencet, mint zeneszerzőt?
1: I like your question because for many, many years I was very upset. In the second half of the 20th century, many people stupidly considered Liszt only as the great virtuoso of circus, even not serious composer, of course, they didn't recognize him, and now...
2: Nagyon örülök a kérdésnek, mert sok-sok éven át nagyon szomorú voltam. A 20. század második felében sokan ostoba módon úgy tartották számon Lisztet, mint nagy cirkuszi virtuózt. Természetesen komoly zeneszerzőként fel sem fedezték. De most a dolgok változnak, hála Istennek, vagy hála akárkinek, talán a zongoristáknak és karmestereknek. Liszt tényleg hihetetlen zeneszerző volt. Az ő műveiben van a legnagyobb változatosság. És képzelje, most Franciaországban az egyetemen, korábbi asszisztensem mondta, hogy amikor zenetudomány szakon tanult a Strasbourgi Egyetemen, azt tanították neki, hogy Liszt volt az első avantgárd szerző. Gondoljon csak a Nuages Gris, vagyis a szürke felhők utolsó két akkordjára, amely így végződik.
1: Can you imagine? Before Scriabin, before Debussy. So this is Liszt. He did so many.
2: El tudja képzelni? Scriabin és Debussy előtt. Szóval ez Liszt. Annyi mindent tett, és oly sok más zeneszerzőre volt hatással, nem csak Wagnerre. Liszt és Chopin, bár teljesen különbözőek, talán Schumannal együtt, mert benne is van valami megindító, a legnagyobb zeneszerzők zongorára, de nem is csak zongorára. Tekintsünk Liszt zongora versenyeire, a Haláltáncra, a Magyar Fantáziára. Egyszerűen csak egyediek, annyira egyediek. Nagyon boldog vagyok, hogy felismerték Lisztet. A híres Hámon szonáta egyik a 19. század két vagy három legfontosabb darabjának. Ő találta fel a szólókoncertet, a szimfonikus költemény, amely oly sok más zeneszerzőre volt hatással a későbbiekben.
1: He invented the recital, the symphonic poem, which influenced so many other composers after.
0: Most hallgassunk meg egy részletet Liszt Ferenc Magyar Fantázia című alkotásából, amelyet mai vendégünk Ciprián Kátszáris játszik. A Philadelphiai Szimfonikus Zenekart Ormándi Jenő vezényli.

0: I would like to make a parallel with my idol, Tsifra Gheorghi. If you listen to César Franck, Symphonic Variations for Piano and Orchestra, it's the most moving interpretation ever of that piece. Grieg concerto also.
1: Szeretnék párhuzamot vonni az ideálommal Tsifra Györggyel. Meghallgathatja vele César Franck zongorára és zenekarrait szimfonikus variációit. Ennek a darabnak ez a valaha készült legmeghatóbb interpretációja. Ugyanez igaz a Grieg koncertóra is. Nagyon örültem, hogy amikor a Diapason magazin, ami olyan, mint az angol gramofon, csak francia, 2000-ben kiadott egy kis könyvet a 20. század 100 legfontosabb zongoristájáról, és választottak egy-egy darabot mindegyikhez. Nagy öröm volt, hogy Tsifrához nem Lisztet, hanem Chopin első zongora versenyét választották, ugyanis nagyszerűen játszott Chopin. A francia nemzeti rádió, a France Culture 35 évvel ezelőtt arra kért, hogy vigyek be néhány felvételt, amit szeretek, úgyhogy készítettem egy kis válogatást, és belevettem két Scarlatti szonátát is Tsifra Györggyel. Amikor megkértem őket, hogy tegyék adásba, az egy élő műsor volt, senki nem tudta, ki zongorázik. Lejátszották, az embereket pedig teljesen lenyűgözte. Sok visszajelzés érkezett, és találgatták, ki lehet az, aki ennyire kifinomultan játszik Scarlatti. Amikor kimondtam Tsifra György nevét, az sokkolta őket. Liszt és Tsifra azóta nagyon fontosak számomra, hogy 1962 vagy 63-ban hallottam azt a párizsi koncertjét, amelyen az első zongora versenyt és a magyar fantáziát játszotta, amely mindig is a kedvenc darabom volt. Annyira másképp játszott. A virtuózitást kifejezővé tette. Egy másik zongorista így csinálna.
0: It was such a different playing, you know. I mean, he makes virtuosity espressivo. Another pianist would do, and Tsifra would do. You see, so it's like a phrase.
1: Tsifra azonban így, látja, egy frázisként. Ez a nagy különbség. Meglepődne, ha meghallgatná az egyetlen Mozart darabot, amit rögzített, ezt a híres szonátát.
0: Absolutely wonderful.
1: Teljesen gyönyörű. Beethoven szonátái is, akitől ott van még a Rondo e Capriccio is.
0: Pam pa pa pa pa pam tegedegedam tegedegedam. Everybody plays it fast and he doesn't play it so fast and it's so elegant. Ti pa pa pa pam tegedegedam tegedegedam. So I consider myself very lucky to have lived in the time of Tsifra.
1: Mindenki gyorsan játsza, de ő inkább elegánsan. Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy Tsifra György idejében élhettem.
0: And I don't know if you know that, but I won the first prize of his competition. Then it was the big tragedy when Junior Gheorghi died. He was very brilliant.
1: Nem tudom, tudja-e, de első díjat nyertem az ő versenyén. Óriási tragédia volt, amikor ifjabb Tsifra György meghalt, aki egészen brilliáns volt. Az irodalomban is nagyon művelt volt, és kiváló karmester. Csajkovszki első zongora versenyét játszottam vele a versenyen. Miután megnyertem a Tsifra György versenyt, meghívtak egy 3 órás rendkívüli élő francia tévéműsorba, amely havonta egyszer jelentkezett. Az volt a címe, hogy a nagy sakktábla. 2 alkalmat csináltak Tsifrával, 2 Alexis Weisenberggel, 2 Yehudi Menuhinnel, de volt műsor Karajannal, aki emlékszem a berlini filharmonikusokkal bemutatott egy 14 éves lányt, aki Massenétől a Tice Meditációt játszotta. Ő volt Anne-Sophie Mutter. Tsifra 1975. április 24-én volt ebben a műsorban. Amikor megnyertem a versenyét, megkérdeztem, hogy megkaphatom-e tőle az ő dongó átiratát, amit egy felvételén hallottam. Senki sem értette, hogy lehet ezt így eljátszani. Azt válaszolta, hogy sosem írta le. Egyfajta előre elkészített improvizáció volt, amiket sosem írt le, de én ragaszkodtam hozzá, ezért megkérte a fiát, aki hónapokat töltött a lejátszó mellett, hogy a felvételt lelassítva leírjon minden egyes hangot. Amikor kész volt, az édesapja elvégezte a szükséges korrekciókat, és tett bele számomra egy tőle származó kihívást. A középső részben van egy trill.
0: Slower to write each note, then the father corrected it, and then it was a challenge from him to me, because in the middle part you have a trill. And for me, he made it in double notes. And
1: then, amit számomra megduplázott, tehát egy kézben 4 ujjal kell trillázni. Minden átirata a Peters kiadónál jelent meg, de amikor ezt fellapozgattam, láttam, hogy ez kicsit egyszerűbb, nem csak a trillák, hanem más dolgok is, hogy az zongoristák el tudják játszani. Azt mondta, el akarod játszani? Rendben, akkor meghívlak a műsoromba. Tudja, így beszélt, gyönyörű magyar akcentussal, amit nagyon könnyen tudok utánozni is. Van egy barátom, akinek mindig mondom, hogy
0: with this beautiful Hungarian accent, I can imitate Hungarian accent very, very easily. I have a friend here, and when we say to her, Mangyar Posta, Kádár János. So she wanted me to play it in this television program.
2: Hallgassunk is meg egy részletet ebből a televíziós műsorból, amelyben Ciprián Katszáris, Rimszkij-Korszakov a Dongó című művét játsza, Cifra György átiratában.

0: When I heard Shifra when I was a kid playing this manga fantasy, I loved it so much. I was wondering one day maybe I will be able to play half of the notes. And 5 years or 4 years later, it was in my very first concert in Paris.
1: Amikor gyerekként hallottam Cifra Györgyöt, a magyar fantáziát játszani, hihetetlenül tetszett, és azon tűnődtem, hogy egy nap majd talán képes leszek eljátszani a hangok felét. Majd 4 vagy 5 évvel később ez a mű is szerepelt életem első hangversenyén Párizsban, amelyet a Théâtre des Champs-Élysées-ben adtam. Ez egy nagyon híres színház, ahol Stravinsky Tavaszi áldozatát vagy Tűzmadár című alkotását is bemutatták. Körülbelül 15 évvel később nagy megtiszteltetés volt felvenni ezt a művet a magyar Ormándi Jenővel és a Philadelphiai zenekarral. Bizonyára tudja, hogy Rachmaninov, amikor felvette saját koncertóit, egyik felét Ormándival, a másikat Stokowskival játszotta, mert a Philadelphiai zenekar volt a kedvence. Ormándi vezényelte Bartók 3. zongora versenyének világpremiérjét is, amelyet barátom Sándor György játszott, a nagyszerű magyar zongorista, aki nyugaton élt. Úgyhogy hatalmas megtiszteltetés volt vele felvenni a magyar fantáziát, a Wanderer fantáziát Liszt átdolgozásában, és egy másik darabot, amelynek címe Magyar cigány dallamok, és amely tulajdonképpen a zongora verseny magyar stílusban kezdeménye. Bár a kotta nincs meg, de ezt is Liszt írta. Volt egy bajor növendéke, Sophie Menter, aki remek zongorista volt, és egyébként egy gyönyörű nő. Ő megkérte Lisztet, hogy írjon neki egy virtuóz versenyművet, de ez Liszt élete vége felé történt, amikor már nem komponált ilyen zenét, mégis elkezdte a zongora verseny magyar stílusban, majd pedig megkérte a növendékét, hogy forduljon Csajkovszkijhoz. Sophie el is ment hozzá, Csajkovszkij pedig meghangszerelte és befejezte a koncertót. Együtt játszották el Odesszában 1892 vagy 93-ban, Sophie Menter ült a zongoránál és Csajkovszkij vezényelt. Philadelphiában egy nappal a felvétel előtt azt mondták nekem, hogy találkoznom kell Ormándival a lakásán, hogy próbáljunk. El is mentem, becsengettem, és arra számítottam, hogy egy olyan magas férfi nyit majd ajtót, mint ön, de egy olyan alacsony embert láttam, mint amilyen én vagyok. Meglepődtem, mert a fényképek alapján magasabbnak hittem. Mondtam neki, hogy maestro, micsoda megtiszteltetés és hasonlók, illetve, hogy nagyon meg vagyok ijedve, hogy itt vagyok önnel. Mire ő, ó, tudja, amikor én voltam fiatal, én is meg voltam ijedve, amikor azt mondták, hogy koncertem lesz Rachmaninovval Minneapolisban. Majd így folytatta a történetet. A koncert alatt történt valami, és Rachmaninov más hangokat játszott, én pedig nagyon megijedtem, hogy valamit elrontottam a zenekarral. Rachmaninov felé fordultam, aki nagyon magas volt, nagy volt az arca és a keze is, amivel átért egy duodecimát. Láttam az arcát, mérges volt, rám nézett, és csak ennyit mondott, hogy játszon, ne nézzen rám, csak játszon. Meg voltam rémülve. Amikor utána bementem a szobájába, remektem a félelemtől, azt mondta, hogy nem rád vagyok mérges, hanem magamra, mert memória zavarom volt. Amikor próbáltunk, Ormándi azt akarta, hogy az ő hangszerén játszam el a darabokat, ő pedig a partitúrából követte. Ennél a témánál.
0: I was terrified, completely trembling, and he told me, no, I was not angry against you. I was angry against myself because I had memory problem, you know. And when we rehearsed the concerto in Hungarian style, he wanted me to play the 3 pieces on his piano, and he was watching on the score. So one of the themes

0: When this melody came, he said, "Oh my God, I know this melody. When I was 8 years old in Budapest in the street, I was singing this melody."
1: Amikor ez a dallam elhangzott, Ormándi azt mondta, ó, Istenem, ezt a dallamot ismerem. 8 évesen az utcán énekeltem ezt Budapesten.

0: Liszt Ferenc és Csajkovszki Koncertó magyar stílusban című versenyművét ezen az 1982-es koncertfelvételen az Arckép mai vendége Ciprián Kátszáris játszotta a Philadelphiai Szimfonikus Zenekarral, vezényelt Ormándi Jenő.
1: I think in your recordings and in your concert repertory, the arrangements and transcriptions of
0: felvételein és koncert repertoárjában fontosak a nagyszerű darabokból készített átiratok és átdolgozások, amelyeket nagy zongoristák készítettek. Felvette Beethoven 9 szimfóniáját Liszt Ferenc átiratában, vagy éppen a Dal a Földről című alkotást Mahlertől. Miért tartja fontosnak ezeket a szimfonikus zenekari darabokat eljátszani zongorán?
2: First of all, I try to keep a balance between the original repertoire and the transcriptions.
3: Először is megpróbálok egyensúlyt tartani az eredeti repertoár és az átiratok között. Előadtam és élő koncertfelvételt készítettem Mozart összes zongora versenyéből. Ezek nincsenek kiadva CD-n, de fent vannak a zenemegosztó oldalakon. Az átiratok iránti szeretet egoista döntés. Amikor Párizsba költöztünk, 1959-ben édesanyám elkezdett szimfonikus zenekari koncertekre vinni, úgyhogy sok mindent hallottam ebből a repertoárból, és szerettem volna ezt a saját ujjaimmal is eljátszani. Haydn, Mozart és Beethoven szimfóniáit, és minden ilyesmit. Amikor megtudtam, hogy ezeknek létezik zongora átirata, teljesen megőrültem értük. Rengeteg különféle átirat létezik a szimfonikus és vokális repertoárból, ami elsősorban személyes örömöt jelentett nekem. Olyan ez, mint amikor egy hölgyel sétálok az utcán, a túloldalon pedig elmegy egy másik nő. Átfut a fejemen, hogy Istenem, mennyire gyönyörű, de nem lehet az enyém. Ez így van az átiratokkal is. Édesanyámmal sokat hallgattuk Beethoven pastorale szimfóniáját. Képzelje el azt a sokkot, amikor tudomást szereztem Liszt átiratáról. Ez volt az első Beethoven szimfónia, amit felvettem Liszt átiratában, de később rögzítettem Mozart numero 40-es szimfóniáját, ha jól emlékszem, Hummel átiratában, Schubert befejezetlen szimfóniát, amit Reinecke dolgozott át zongorára, és így tovább. De van egy másik ok is. Egy zseniális ötletet ki lehet aknázni, ki lehet élvezni egy másik lencsén keresztül is. Ismeri La Fontaine nevét? Híres meséinek nagy része Ezopusz ógörögül írt történeteinek átirata francia nyelvre. Miért ne? Ez egyfajta egyetemességre utal. Tudom, hogy kritizálnak ezért, de nem érdekel. Már csak azért sem, mert 71 éves vagyok, úgyhogy azt csinálok, amit akarok.
2: From ancient Greece. So why not? It shows some universality. I know that I am criticized for that, but I don't care. Especially now I am 71, I do what I want.
0: Mai Arckép című portré műsorunk vendége Ciprián Kátszáris zongora művész volt. Műsorunk befejezéseként hallgassuk meg előadásában Ludwig van Beethoven 6. pastorál szimfóniájának első tételéből a befejező szakaszt Liszt Ferenc átiratában. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, ifjabb Bazsinka József.

0: A 2023. március 3-ai adás ismétlését hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
3: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Kovács Márton vagyok. Megérkezett a régvárt eső a Duna vízgyűjtőjére. A folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízváltozások, vízszintváltozások jellemzőek, között az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyar szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhet a vízállás. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat. A kormányfő drámainak nevezte az elmúlt 16 év Orbán kormányainak örökségét, hangsúlyozva, hogy a korábbi kabinet már 2022-ben tudta, hogy drasztikus beavatkozásra lett volna szükség a villamos energiarendszer fejlesztéséhez. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkenés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő hozzátette, tervezik a szociális tűzifa keret emelését is. A kormány érdemi szerepet szán a szociális partnereknek a munkaerőpiaci döntések előkészítésében. Közölte a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma ülése után. Kátai Német Vilmos hangsúlyozta, a cél a rendszeres, szakmai alapú, kiszámítható egyeztetési rendszer megteremtése. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint megkezdődött a magyar szakaszon a személyi vonatok elindulásához hiányzó vonat befolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, elindulhat a személyszállítás. Hozzátette, még a vonal megnyitása előtt társadalmi egyeztetésre bocsátják a menetrendet és az új buszhálózatot, amelyről a menetrend.kti.hu oldalon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Oroszország súlyos csapást mért Ukrajna legnagyobb olajkitermelő vállalatára. A Naftohaz csoporthoz tartozó Ukranafta 7 kitermelő létesítménye rongálódott meg. A támadásban fontos berendezések semmisültek meg, a dolgozók közül senki sem sérült meg. Az orosz hadsereg 4 töltőállomást is megtámadt Zaporizsja és Dnipropetrovszk megyében. A görög hatóságok letartóztattak 3 embert az Atén környéki erdőtűzzel összefüggésben. Azzal gyanúsítják őket, hogy felelősek a múlt heti a görög fővárostól nyugatra tomboló erdőtüzekért, amelyeket egy szélerőműpark elektromos vezetékein keletkezett szikra okozott. Folytatódik a napos meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Holnap délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik a szél. Késő este általában 15 és 22, holnap délután 29 és 34 fok várható. A híreket Polyák Adrien szerkesztette.
2: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Otmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarász Zsolt. Proms 2026. kedves hallgatóink, augusztus 28-áig minden pénteken 19 óra 35 perc és 22 óra között az idei BBC Proms Fesztivál elmúlt héten megrendezett hangversenyeinek programjából hangzik el válogatás. Ma a 6 részes sorozat 3. részét sugározzuk. A helyszín London, a Royal Albert Hall. A műsor első részében a BBC skóciai szimfonikus zenekara játszik. Vezényel Deljana Lazarova. Hegedűnk közreműködik Aljona Bájeva. Elsőként hallgassák meg Dobrinka Tabakova művét, Orfeusz üstököse.

Elhangzott Dobrinka Tabakova, Orfeusz üstököse. A BBC skóciai szimfonikus zenekara játszik, vezényel Deljana Lázárova, a felvétel július 30-án készült. Erich Wolfgang Korngold D-dur hegedű versenyének szólistája, Aljona Bájeva.

0: Korngold D-dur hegedű versenyét hallották. A szólista Aljona Bájeva volt. Kedves hallgatóink, a BBC skóciai szimfonikus zenekara játszik. Az előző koncert felvétele július 30-án készült, a most következői pedig egy nappal korábban. Itt Ryan Wigglesworth vezényelt. Közleműködik Claire Booth szoprán. Brett Dean, The World's Wife, dalciklós Carol Ann Duffy verseire. Valentine, Mrs. Darwin, Ima, Mrs. Icarus és Medúza. Bemutatóként hangzik el a mű részben a BBC felkérésére.
1: The World's Wife, a set of five songs for soprano and orchestra. Valentine. Not a red rose or a satin. Heart. I give you an onion. An onion.

Brett Dean, The World's Wife dalciklust hallottak Carol Ann Duffy verseire. Valentine, Mrs. Darwin, Ima, Mrs. Icarus, Medúza. A BBC skóciai szimfonikus zenekara játszott Ryan Wigglesworth vezényletével. Claire Booth szoprán énekelt. Most egy július 31-i koncert részletét hallják. Joseph Haydn numero 44-es E-moll gyász szimfóniáját a Brémai Kamara Filharmónia játsza, Omer Meyer-Welber vezényletével.

0: József Haydn numero 44-es E-moll gyász szimfóniáját hallották. Közeműködött a brémai Kamara Filharmónia Omer Meidwelber vezényletével.
1: Műsorajánló. A jazz legendák adásában Tony Bennett felvételeiből válogatunk. A 100 éve született amerikai jazzénekes 19 Grammy-díjat, egy életműdíjat és két Primetime Emmy-díjat kapott, és világszerte több mint 50 millió lemezt adott el. Jazz legendák. Tony Bennett, ma 23 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Proms 2026. Kedves hallgatóink, válogatást hallanak a fesztivál elmúlt héten megrendezett hangversenyeinek programjából. Augusztus 3-án Szergej Rachmaninov Rapszódia egy Paganini témára című műve hangzott föl, Kirill Gernstein játszott zongorán, a Királyi Skót Nemzeti Zenekart Tomás Sondergaard vezényelte.

Elhangzott Rachmaninov Rapszódia egy Paganini témára. Kirill Gernstein zongorázott. A Király és Kót nemzeti zenekart Tomás Sondergaard vezényelte. Most egy augusztus másodiki koncertet idézünk. Alekszandr Szkriabin második c-moll szimfóniája csendül föl, opusz 29. A BBC szimfonikus zenekara játszik Pavol Jervi vezényletével.

0: Alekszandr Szkvjabin második c-moll szimfóniáját hallották. A BBC szimfonikus zenekara játszott, Pavol Jervi vezényelt. Proms 2026. Kedves hallgatóink, augusztus 28-áig minden pénteken 19 óra 35 perc és 22 óra között az idei BBC Proms Fesztivál elmúlt héten megrendezett hangversenyeinek programjából hangzik el válogatás. A hatrészes sorozat harmadik részét hallották. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. A jazz legendák adásában Tony Bennett felvételeiből válogatunk. A 100 éve született amerikai jazzénekes 19 Grammy-díjat, egy életműdíjat és két Primetime Emmy-díjat kapott, és világszerte több mint 50 millió lemezt adott el. Jazz legendák. Tony Bennett ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. 2026. május 13-án a Speyeri Domban Rituálé és Extázis címmel a Stuttgarti Rádió énekegyüttese adott hangversenyt Yuval Weinberg vezényletével. Összeállításunkban itt készült felvételünket ismerhetik meg, mivel a hangverseny egy évben köztes taps és konferálás nélkül zajlott le, mi is ezzel a lebonyolítási móddal élünk, ismertetve előtte az együttes és tagjainak gondolatait a programról. Az est egyfajta zarándoklatként épül fel, és számos ország kultúra és vallás meditatív, ugyanakkor hangzásában intenzív kórus zenéjét kapcsolja össze. A műsor elején az 1971-es születésű brit Joby Talbot a Csodák útja című darabja a Szent Jakab út zenei portréját rajzolja meg, amelyben a középkor és a modern kor zenéje fonódik össze. Kurták György az orosz költőnő Rima Dalos lángoló kérdéseit Szent Pál apostolhoz a hit és a kételj precíz zenei pszichogrammáivá sűríti. Georgi Szviridov a Fohászkodó himnusza című műve ezzel szemben az évszázados ortodox egyházi zene archaikus erejét és nyugalmát állítja. A Neila zsidó imával hagyományosan a legnagyobb zsidó ünnep a Jom Kippur zárul, az 1966-os születésű Erán Dinur alkotása. Samuel Barber híres Agnus Dei című darabja egy szinte végtelen lélegzetű himnusz. Végezetül a német-amerikai Jay Schwartz Életfa című művében megáll az idő, és az élet kerül a szemlélődés középpontjába. A szólamok felemelkednek, sűrűsödnek, és hangzó szövedéket alkotnak, egy folyamatos, organikus növekedést, ágak és indák kihajtását. Az előadók gondolatai után tehát következzék a produkció, a Rituálé és az Extázis. A következő 56 percben tehát a Stuttgarti Rádió énekegyüttesét hallják, a karnagy Yuval Weinberg.

0: Az elmúlt 56 percben hangversenyfelvételt hallottak, melyet idén májusban a Speyeri Dómban készítettek. A felvételekről a Stuttgarti Rádió énekegyüttes produkciója szólt, a karnagy Juval Weinberg volt. A koncertet mi is egyben, szünet és tapsok nélkül közvetítettük, miként azt a hangversenyen az együttes is előadta. A hat kompozíció az elhangzás sorrendjében a következő volt. Joby Talbot, A csodák útja, Roncesvalles, Georgi Sviridov, Egy csodás szülés után, Kurták György, Omaggio a Luigi Nono, Erandinur, Neila, Samuel Barber, Agnus Dei, és Jay Schwartz, Életfa. Az Ásznova következő adásában hétfőn a 100 éve született legendás francia orgonaművésznő Marie-Claire Allen játsza Messiaen du Ruffle és Poulenc műveit. Ha tehetik, tartsanak velünk, én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a Jazz Legendák hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. 100 éve született Tony Bennett énekes, akinek 100-nál több albumát több mint 50 millióan vásárolták meg, 20 Grammy díja mellé 2 Emmy díjjal is kitüntették, csillaga van a hollywoodi hírességek sétányán, több egyetem tiszteletbeli doktora, megkapta az amerikai kulturális élet legrangosabb kitüntetését, a Kennedy Center díját is. Több rekord tartója, Anthony Dominic Benedetto néven anyakönyvezték, hiszen olasz bevándorló szülők gyermekeként született New York Queens kerületében 1926. augusztus 3-án. Már kisgyerekként rajongott a jazzért, 10 évesen közönség előtt énekelt, volt másik szenvedélye is, a festés. Első sikerei között volt a Because of You, és a legtöbbet játszott dala, az I Left My Heart in San Francisco lett, készített női énekesek előtt tisztelgő albumot, latinos hangvételű lemezt, de gyermekeknek szánt albuma is jelent meg. Olyan sztárokkal készített duett albumot, mint Barbara Streisand, Elton John, Bono és Sting, Stevie Wonder, Paul McCartney vagy Lady Gaga. Összeállításunkban tehát a 100 éve született Tony Bennett énekel. Hallunk Irving Berlin, Harry Mancini, Richard Rodgers, Lawrence Hart, George Shira Gershwin témákat, a teljesség igénye nélkül a téma címeket mondom. Maybe September, Let's Face the Music and Dance, Young and Foolish, When in Rome, My Foolish Heart, Waltz for Debbie és Days of Wine and Roses hangzik el. Több esetben nem is tudom mondani a partnereit, de Bill Evans szongorajátékát hallhatjuk majd.

Tony Bennett énekelt Maybe September, Let's Face the Music and Dance, Young and Foolish, When in Rome, My Foolish Heart, Waltz for Debbie és Days of Wine and Roses hangzott el eddig téma cím szerint. A műsor második felében zömében George és Ira Gershwin témákat hallunk, Love Walked In, Ray Conniff zenekarával, It's Wonderful, My One and Only, Love is Here to Stay, I Got Rhythm, I've Got a Crush on You, és Fascinating Rhythm hangzik el, Diana Krall lesz a partnere, illetve Bill Charlie triója, utána Manhattan és a Blue Moon, Richard Rodgers, Lawrence Hart jegyezte témák szólnak a műsor végén.

0: A figyelmüket Fellegi Lénártot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat. Megérkezett a régvárt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyar szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán, tették hozzá. Erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát a kormány. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, az Európai Uniós helyreállítási alap forrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele, hogy az összegek felhasználásában érintett közfeladatot ellátó szervek központi nyilvántartásban tegyék közzé adataikat. Oroszország súlyos csapást mért Ukrajna legnagyobb olajkitermelő vállalatára. A Naftohasz csoporthoz tartozó Ukrnafta 7 kitermelő létesítménye rongálódott meg. A támadásban fontos berendezések semmisültek meg, a dolgozók közül senki sem sérült meg. Az orosz erők idén már csak nem 300 támadást hajtottak végre a Naftohasz vállalatcsoport létesítményei ellen. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Holnap délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, többfelé megerősödik majd a szél. Hajnalban 15-22, napközben 29-34 fok várható.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti önöket, munkatársai, hangmérnök Pap Sándor, valamint a szerkesztő Katona Márta nevében is. Doreen Carson brit zeneszerző volt, 1922-ben és a 20. század közepén volt nagyon aktív. Művei között találhatók szimfóniák, kamarűművek, sőt filmzenék is. Zenéje jellemzően a brit zenei hagyományokat tükrözik, nagyon fiatalon már muzsikált, és művei gyakran szimbolikus, vagy érzelmekben gazdag témákat dolgoznak fel, alkotásaiban sok a kreatív szabadság. Szonatinája szól a Notturno elején.

Doreen Carvison szonatinája hangzott el Andrei Ionita és Lilith Grigorian jó voltából. A 2003-ig élt zeneszerző művei külföldön nagyon gyakran elhangzanak a koncerttermekben, sajnos életéről elég kevés információ maradt fenn. Most Antonin Dvorák zeneműve következik, a Bachanália.

A Bacchanáliát hallottuk Dvořák költői hangképek ciklusából, ez a 10. tétel. A Szlovák Rádió zenekar játszott. Bacchusz a bor és a vidámság istene a római mitológia szerint, a Bacchanália pedig egy féktelen vad tivornya volt. Fritz Kreisler zenéje következik.

13. Lajos dala és Pavan. Fritz Kreisler zeneművét Kelemen Barnabás és Kocsis Zoltán játszotta. A zeneszerző, amikor először Amerikában tett hangversenykörutat, abba hagyta előtte az orvosi tanulmányait, csak a koncertezésre koncentrált. Cornel Taranu zenéjét halljuk.

Siciliana Blues. Ez volt Cornel Taranu kompozíciójának címe, amelyet Andrei Deleanu és a Román Rádió Kamara zenekara szólaltatott meg. Most pedig Mozart B-dur fagott versenyét halljuk. Nem tudjuk, kinek a részére készült, biztos, hogy jeles virtuóz lehetett, mert a szólam nagyon nehéz.

következnek. Wagner a zürichi emigrációja alatt írt ezeket a dalokat Mathilde Wiesendonck verseire. A dalok címei: Az angyal csendesen állj, melegházban, fájdalmak és álmok.

Wagner Wesendonck dalait hallottuk. Yvon Minton énekelt, a holland rádiózenekart Kurt Mazur vezényelte. Wagner életművében a nagy színpadi alkotások mellett eltörpül a hangszeres darabok jelentősége, és a Wesendonck dalok vetekednek a zenedrámák hírnevével. Erich Gustav Geyereff monszonátája szól.

Erich Gustav Geyer 1820-ban komponált F-moll szonátáját hallottuk Stefan Boysten és Anders Kielström előadásában. Geyer nem csak zeneszerzéssel foglalkozott, ő egy híres svéd történetíró volt, a történelem rendes tanára lett az Uppsala Egyetemen. Ray von Williams zeneműve következik, a felszálló pacsirta.

Egy románcot hallottunk, a Felszálló pacsirta, ez volt a címe. Réphon Williams kompozícióját Pekka Kuusisto és a Bázeli szimfonikus zenekar adta elő. A zeneszerzőnek nagyon jó módú családja volt, így a kis gyermek mindent megkapott, ami a tanuláshoz szükséges volt. Mi pedig egy Lassus Motettát hallunk.

Orlandus Lassus motettáját a King Singers adta elő. A komponista nagyon sok művet írt, és ezek különleges művészi értéke miatt elnevezték Európa zenei fejedelmévé. Nagyon sokat utazott, végül aztán Münchenben telepedett le. 2 óra van, ha az álom elkerüli önöket, hallgassák továbbra is a Notturnót.

A londoni Royal Albert Hall hangversenyterméből hallunk egy szép koncertet, ami 2024. júliusában volt. Elsőként Handel tűzijáték szütjének nyitánya hangzott el. Ez a kompozíció 1749-ben azért készült, hogy kis